Cserno Klára kizenekarával holnap délelőtt 10 órától lesz a Dankó Rádió stúdiójának vendége, nem csak a Fondor zenekar prímása volt, de muzsikált a Kortárs Népzenei Társulatban is. Előadásukban egy Bákó környéki, moldvai, aztán a Szerelem című betleni, alsó nagyszámos menti összeállítás szól.

kedves hallgatóink, Táncházban című műsorunkban a Fondor zenekar és a Kortárs Népzenei Társulat felvételeit hallhatták, mindegyik zenekarban muzsikált Csernó Klára, aki holnap zenekarával a Dankó Rádió stúdiójának vendége lesz. 10:04-től hallhatják koncertjüket, melyet szokás szerint hivatalos Facebook oldalunkon is közvetítünk. De visszatérve ma esti muzsikáinkhoz, a Zagyva Banda felvételei következnek, előadásukban szintén betleni, majd erdőszombat telki dallamokat hallhatnak kedves hallgatóink.

Az Agyva Bandával az előbbi percekben Kádár Ignác, a remek táncos énekelt, s az utolsó, hajdúsági összeállításban pedig Fundák Lili lesz az Agyva Banda énekese. Én már a munkatársam

munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila és D. Szabó Ágota, valamint Pálmai Szabolcs adásmenedzsereink nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom Önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdalkincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

0: kalotaszegi törekösségbeli Derétei István ragadvány nevén Hát-hát énekével köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népdalkincstárban. A súlyos szárazságra való tekintettel mára olyan népdalokat választottam, amelyek az esőhöz, illetve az esővarázsláshoz kapcsolódnak. A magyar gyermekek mondókái, dalai Katona Imre szerint régi szertartások és eljárások maradványait hordozzák magukban. Mindenki ismeri az es, eső, es kezdetű esőindító és az ellenkezőjét kívánó süss fel nap kezdetű dalocskát. A nemespátrói Szakál Miklósné Szmodics Rózsa 1985-ben így énekelte ezeket Végvári Rezsőnek.
1: Es, eső, es, búza bokrosodjon, zap, szaporodjon, az éj haja molla legyen, mind a csikó farka, még annál is hosszabb, mind a Duna hossza, még annál is hosszabb, mind a világ hossza. Süss föl nap, fényös nap, kertők alatt aludai mög fagynak.
0: Szendrei Zsigmond említi a tücsök segítségével történő esővarázslást. Idézem. Tartós szárazság idején egy ágacskára tücsköt kötnek, s azt a vetés közepébe szúrják, mert keserves cirpelésével előhívja az esőt, a sűrű tücsök cirpelés ugyanis esőjósló. Ha tartós volt a szárazság, a nyugat-bácskai Doroszlón a gyermekek a földi tücsök nyakára hajszálat vagy lószört kötöttek, másik végét nátszálhoz erősítették, és ostorként a fejük fölött forgatva hajtogatták. Tücsök, tücsök, adj esőt, hónap után szép időt, azután meg a babámnak igaz szívű szeretőt. A szárazság alkalmával végzett esővarázslást Dodola és Paparuda néven ismerik a délszláv, illetve balkáni népek, valamint a velük szomszédos magyarok is. Ennek során gyermekek vagy nők vonulnak végig a falun. Egyiküket mesztelenre vetkőztetve zöld gallyakkal, levelekkel borítják be. Az esővarázsláshoz kapcsolódó énekekben esőt kérnek a szántóföldre, szőlőre, búzára, kukoricára, lenre, kenderre. A falu lakosai a zöld lomba öltöztetett szemét vízzel öntözik, analógiás mágiával az esőt utánozva. A magyar népi hitvilágból néhány más jellegű esővarázslást is lejegyeztek. Például részeges ember sírját megöntözik. Ekét húzatnak a patakvizében, vagy lányokkal szántják körül a vetést. S hogy miként lehetne ténylegesen esőt varázsolni, nem tudhatom. Minden esetre idézzünk fel egy esővarázsló Dodole éneket Nagy László fordításában, Novák Péter és az Etnofon Zenei Társulás előadásában. Hát, ha beválik.

média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták.
1: A kanyargó tisza paritján

Dankó Rádió. Körmenden FM 103,6. A magyar zene rádiója.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Quebec, donti-da-di-donti-donti-da.
1: Dankó Rádió. Válogatást hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

leszek benne a betyám, mégsem leszek a császár katonám. Elég nagy a sarkadi határ, magam leszek benne a betyám.

egy karika gyűrűért, de még jobban egy szép barna kislányért. Jobb ujjamról a balra húzom a gyűrűmet,

Klasszikó Rádió. Sopronban FM 101,6. A Magyar Zene Rádiója.

0: Köszönjük.
1: A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klub koncertek felvételeiből.
1: Köszönöm, hát a fiatal tudják, hogy a kell.

színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Népzenék.

másét soha nem kívántam, másét sose kértem. A rúságból mindig csak a tövisi

se vissza hoy, rövele so voi, engem ő rózsám soha meg ne csaj. Reze vissza hoy, rövele so voi, engem ő rózsám soha meg ne csaj.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Berente Marian köszönti Önöket. Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. Egységes európai fellépés szorgalmazott az ukrajnai béketeremtés ügyében az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen mérföldkőnek nevezte a csatlakozási tárgyalások megkezdését Kijevvel, és közölte azt is, hogy a tagállamok megállapodtak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról. Súlyos vonatbaleset történt a dél-angliai Bedford közelében. Egy London felé tartó vonat műszaki hiba miatt megállt a pályán, és egy másik, szintén a fővárosba tartó jármű hátulról neki ütközött. Az egyik mozdonyvezető meghalt, és csak nem 90-en megsérültek. Ez volt az elmúlt évtizedek legsúlyosabb vasúti szerencsétlensége a Szigetországban. Itthon aláírta az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök. A parlament hétfőn döntött arról, hogy nem lehet miniszterelnök, aki már legalább 8 évig volt kormányfő. Sólyog Tamás azt írta, az országgyűlés ellenőrző funkciójára tekintettel a miniszterelnöki ciklusra vonatkozó korlátozást korábban sem Magyarországon, sem más európai parlamentáris demokráciában nem tartották szükségesnek. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes, gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat munkatársai a legforgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Meghalt Tímár Sándor, Kossuth-díjas koreográfus, a nemzetművésze. A szolnoki tanyavilágból indult, és a magyar néptánc megújítója lett. Ő alapította a Bartók Béla táncegyüttest, és nevéhez kötődik a Tímár módszer. Pályája során számos együttest vezetett, pedagógusként generációkat nevelt. Tímár Sándor 95 éves volt. Ma van a múzeumok éjszakája. Csak nem 470 helyszínen több mint 3000 program várja az érdeklődőket. Az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvényét mindig a nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvégén tartják. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között pótló buszok viszik az utasokat. Az amerikai film stábja a stadionok állomás alagúti részében forgat. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy a produkció fedezi a BKK plusz költségeit, a közlekedési cég mintegy 50 millió forintot kapott. Érkezik az év első nagy hőhulláma, ezért mától keddé félig másodfokú hőségriasztás érvényes. A déli és kora délutáni órákban kerülni kell a tűző napot, és fokozottan figyelni kell a megfelelő folyadékpótlásra. A sok napsütés mellett csak elszórtan lehet egy-egy zápor, erős széllel kísért zivatar, főként északkeleten és a középső ország részben. Délután 31-36, késő este 20-28 fok várható. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A Balaton 23, a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos. Kedves hallgatóink, 6 óra múlt 4 perccel.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
2: Jó pihenést kívánok a korán ébredő kedves hallgatóknak! Ma június 20-a, szombat van, Rafael napja. Isten éltesse a Rafaeleket, no meg természetesen mindazokat, akik a mai napon ünneplik a születésnapjukat. Kedves hallgatók, 7 óra után Udvarias Anna színművésznővel fogok beszélgetni, de most 6 és 7 óra között többek közt hallható lesz majd a Kaiak zenekar, Farkas Rozika és a Metro együttes is. Janza Katával kezdünk, aki Bágya András és Gédénes György szerzeményét adja elő. Pardon!

kapakavau, a lehossa pajszavau, úgy csikantott baj meg voltam, de jó volt. Addig-addig szerettem, míg elfogyott valamennyi fegyvernem.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, a Kajiak zenekar következik. Van egy pipám, egy kalapom.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2023. május 8-ai soproni előadásán rögzítettük. Farkas Rozika adja elő Berki Péter és zenekara kíséretével László Imre és Takács Sándor szerzeményét. Megkértem egy piros rózsa ágat.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Pécsi Kis Ágnes adja elő Erős Béla és Marcali Frigyes szerzeményét. Csak te kell lesz a szívemnek.

我今天变出 element。

0: Kom aan, lenig, jeg kjempel, het droge vann. Søke gislein, chit, chit, chit. Sugok neked, valamit. Viseld magad szépen, elvesznek a héten. Csit, csit, csit, egy kicsit. Viseld magad szépen, azt fölleszünk az égben. Csit, csit, csit.
1: Most aztán nagyon halka, hogy mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mi mozog a zöld leveles bokorban.

0: mondta, hogy egy róka, vagy egy nyúl. Se nem róka, se nem nyúl, komám asszony, meg egy úr. Ugrotti a zöld leveles bokorba, azt gondolta, hogy egy róka, vagy egy nyúl. Se nem róka, se nem nyúl, komám asszony, meg egy úr. Ugrotti a zöld leveles bokorba,
1: ide a fülembe. A faluban nincs több kislány, csak kettő, az egyiket elszerette a főjegyző, a másik meg akar.

0: iket el szerette a jegyző, a főjegyző, a másik meg a kapuban neveti. Elbűt meg a segédjegyző szereti, szereti, a másik meg a kapuban neveti.
1: Jajjajjaj, peresztegi, peresztegi, tudja bele milyenek?
0: Jajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjaj
2: Mártuska, mi a nótája?
1: Semmi.
2: Semmi? Hát akkor

0: Έσκα το δωρ, πάρε το πίσω το δόν κατεί, κι αραού το είδες ποτρίνιαγι.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Horváth Pista adja elő a BM Duna Művész Együttesének népi zenekarának kíséretével Grabóc Miklós szerzeményét. Felmásztam az Eperfára.

Igen, szeret, ha a Józsit ölelgeted, éppen csókotattál volna, letörött a gard. Nem méte mondod, engem szeret, ha a Józsit ölelgeted, éppen csókotattál volna, letörött a gard.

Televizor darlamak. Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Kós János adja elő ifjabb Sánta Ferenc és zenekarának kíséretével Morvai Károly és Szigeti József szerzeményét. Vándorfelhők fenn az égen.

Kedves hallgatók, nem sokára 7 órakor krónikával jelentkezünk, de tartsanak velünk a krónika után is, hiszen Udvarias Anna színművésznővel fogok beszélgetni, valamint hallható lesz még többek között Dolhai Attila, Csík József és Fischl Mónika is. A krónikáig Tordai Zoltán és zenekara muzsikál.

0: Műsorajánló.
1: Hegedű. Na de milyen? Nádi, klasszikus, tölcséres, zengőhúros, áthangolt. Ezekre a látszólag egyszerű kérdésekre kaphatnak választ június 20-án szombaton 10 óra 4 perctől Csernó Klára és zenekara élő népzenei stúdió koncertjén, ahol a muzsikusok a Kárpát-medence különleges hegedű típusaival és játékmódjaival ismertetnek meg bennünket. Tartsanak velünk szombaton 10 óra 4 perctől, hallgassák meg, hogyan szól a Felvidéken, Erdélyben vagy Gyimesben a magyar népzene egyik legismertebb, leggyakrabban használt hangszere. Várja önöket Csernó Klára és zenekara, valamint a szerkesztő műsorvezető Vasvári Anna Mária.
2: Úgy volt, nyári emlékek, új időpontban, június 27-től minden szombaton, 16 óra 55 perckor, a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Szombat reggel, a Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
4: 7 óra van, köszöntöm a Kossuth és a Dankó Rádió hallgatóit is, Deák Dóra vagyok. Hamarosan folytatjuk a szombat reggelt, most azonban krónika következik. A mikrofonnál a szerkesztő Kubicsek István és a bemondó Karami Zsuzsa.
3: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: Őszre lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve indított 7-es cikkely szerinti eljárás, közölte Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben.
6: Inga taga a közel-keleti béke. Izrael és a Hezbollah ugyan tűzszünetet kötött, de rögtön a fegyvernyugvás megsértésével vádolták egymást.
5: Tömegeket várnak a vízpartokra az első igazán meleg nyári hétvégén, a vízi rendőrök is megerősített szolgálattal készülnek. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket. Az Unió következő 7 éves költségvetéséről tárgyaltak Brüsszelben. Nagyjából 2000 milliárd euró sorsát vitatták meg. A miniszterelnök azt mondta, hazánk több mint 10.000 milliárd forintot kaphat meg. Magyar Péter arról is beszélt, hogy Magyarország a kohéziós felzárkóztatásra épülő politikát támogatja. Ambrus Róbert összefoglalója.
7: Minden eddiginél nagyobb 2000 milliárd eurós költségvetést javasolt az Európai Bizottság a 2028 és 2034 közötti időszakra. A gazdagabb nyugati és északi országok azt akarják, hogy az Unió fordítson többet védelemre és versenyképességre. A déli és keleti országok azonban ragaszkodnak a felzárkóztatási forrásokhoz, ezzel együtt a nagyobb költségvetéshez. Nem engedhetjük, hogy az Európai Unió további adósságot vállaljon, mondta Friedrich Merz, német kancellár. Mindannyian egy olyan Európát akarunk, amelyik biztonságosabb, versenyképesebb. Olyan költségvetés kell, ami passzol ehhez, összegezte elvárásait a holland miniszterelnök Rob Jetten. A lett kormányfő szerint helyes, hogy az Unió előtérbe helyezi a versenyképességet, de szerinte ugyanilyen fontosak a felzárkóztatási támogatások. 20 év óta a lett mezőgazdaság kapja a legkevesebb támogatást az egész Unióban, fogalmazott Andris Kulbergs. Több mint 10.000 milliárd forintot kaphat Magyarország a következő 7 évben. Erről Magyar Péter beszélt az uniós csúcs után.
8: 34-5 milliárd euróról van szó Magyarország számára.
7: A kormányfő azt mondta, Magyarország is azok közé, az országok közé tartozik, amelyek támogatják a kohéziós támogatásokra épülő politikát.
8: Erősebbek vagyunk 16-an, jobban tudjuk képviselni az érdekeinket sok nettó befizetővel szemben, akik mindig vissza akarják vágni az uniós költségvetéseket, vagy olyan projektekre, olyan politikákra akarják fordítani inkább, ahol például Magyarország kevésbé tud sikeresen elindulni.
7: A tárgyalások gyors lezárásában bízik az Európai Tanács elnöke. António Costa szerint azért lenne fontos minél korábban dönteni a költségvetésről, mert jövőre több országban is választás lesz, ami átrajzolhatja a politikai erőviszonyokat. Franciaországban Jordan Bardella esélyes az elnöki pozícióra. A nemzeti tömörülés politikusa nemrég bejelentette, ha nyer, Franciaország a felére csökkenti az uniós befizetéseit.
5: Őszre megszűnhet a 7-es cikkely szerinti eljárás Magyarország ellen, erről a miniszterelnök beszélt a kétnapos brüsszeli csúcs után.
6: Magyar Péter emlékeztetett, hogy az eljárást az előző kormány idején tapasztalt jogállamiságot érintő leépülés miatt indították. Hozzátette, hogy az Európai Parlament elnökével egyetértettek abban, hogy az eljárás lezárásához elegendő a magyar kormány és az Európai Bizottság között kötött megállapodás és a benyújtott jogszabálycsomag.
8: Az ott vállalt antikorrupciós intézkedések, a kekvák megszüntetése, az integritás hatóság jogköröinek az erősítése és sok más lépés is elegendő ahhoz, hogy ezt az eljárást lezárják, visszavonja tulajdonképpen ezt az eljárás indító határozatot az Európai Parlament. Ezt el kell indítani valamikor jövő héten, és majd minden megy a maga útján, és hogyha minden klappol, akkor valamikor októberben, legkésőbb novemberben ezt az eljárást meg lehet szüntetni, ami egy jó hír, hogy ne kelljen mindig Magyarországnak a szégyenpadon ülnie, és különböző elnökségeknek beszámolni. Ez fontos.
5: Őszre akár okafogyottá is válhat a Sargentini jelentés, mondta a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke az M1-en.
6: Horn Gábor szerint a jelentéssel az Európai Unió még eszköztelen volt a jogállamiság és a korrupció kérdésében, és az igazi megoldást a források elzárásában találta meg. Hangsúlyozta, nagy előrelépés, hogy az uniós forrásokat most Magyar Péterék haza tudják hozni.
9: Magyar Péterék, ha jól látom, kevesebb, mint egy hónap alatt eljutnak. Ugye ez a elképesztően nagy összeghez, 6000 milliárd forinthoz hozzá fogunk tudni jutni, ami létkérdés Magyarországnak minden szempontból. És azt gondolom, hogy ilyen értelemben azt is el tudom képzelni, hogy őszre, ha minden úgy megy, ahogy Magyar Péter és a Tisza párt gondolja, akkor akár okafogyottá is válhat a sargentini jelentés.
5: Kikerült az uniós záró dokumentumból az Ukrajna csatlakozásának gyorsítására vonatkozó kitétel, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter azt mondta, ez az ő kezdeményezése volt.
6: A miniszterelnök kijelentette, Ukrajna csak érdem alapon csatlakozhat az unióhoz, nem kaphat más elbírálást, mint a csatlakozásra évek óta váró nyugat-balkáni országok.
8: Amivel nekünk fenntartásaink vannak, és ezzel nem vagyunk egyedül, az az, hogy most az első klaszter megnyitása után rögtön az összes többi klaszter fejezet megnyitásáról beszéljünk. Nagyon széttartóak az álláspontok, hogyha őszinte lehetek, a tagállamok között. Vannak, akik ugyanazt mondják, mint mi kiállunk az érdem alapú, a teljesítmény alapú csatlakozási folyamat mellett.
5: A Fidesz szerint Magyar Péter néhány válveregetésért és mosolyért cserébe alapvető magyar érdekeket adott fel Brüsszelben.
6: Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter hozzájárult, hogy megkezdődjenek az ukrán csatlakozási tárgyalások, ami súlyos csapás a magyar gazdaságra és Magyarország biztonságára.
5: Továbbra is törékeny a közel-keleti béke. Tegnap délután Izrael és a Hezbollah amerikai és katari közreműködéssel tűzszünetet kötött, majd röviddel utána a fegyvernyugvás megsértésével vádolták egymást.
6: Az Egyesült Államok és Irán vezetése úgy véli, Izrael veszélyezteti a közel-keleti békét. G.D. Vance alelnök egyenesen arról beszélt, elfogadhatatlan, hogy Netanyahu kormányzatában erősek a békét elítélő hangok.
10: And this does bother me. Zavar, hogy több izraeli kormánytag is bírálta a döntést, sőt, személyesen az elnököt is támadták érte. Nekik azt üzenem, Donald Trump jelenleg az egyetlen államfő a világon, aki támogatja Izraelt. Az elmúlt három hónapban az Izraelt védő fegyverek kétharmadát Amerikában gyártották az amerikai adófizetők pénzén. Itt az ideje, hogy az izraeli kritikusok felébredjenek és meglássák, milyen helyzetben van az országuk.
3: Krónika a Kossuth Rádióban.
5: Sólyog Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását és elrendelte kihirdetését, közölték az államfő Facebook oldalán.
6: Az országgyűlés hétfőn fogadta el a módosítást, amelynek értelmében nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig kormányfői megbízatást töltött be.
5: Összejátszással vádolja a köztársasági elnököt és az alkotmánybíróságot Mellétei Barna Márton. A Tiszás képviselő szerint erre utal, hogy az Alkotmánybíróság pár nap alatt napirendre vette Sólyog Tamásnak azt az indítványát, amely tisztázná, megszüntethető-e személyre szabott alaptörvény módosítással a köztársasági elnök és más közjogi vezetők mandátuma. A Tiszás képviselő szerint a testületnek vissza kell utasítania az indítványt.
6: A Telex közben úgy értesült, 7 alkotmánybíró kizárotta magát az ügyből, ezért a hétfőre kitűzött ülés határozatképtelenné válhat. Néhány órával később az Alkotmánybíróság levette napirendjéről az államfő indítványát. Megerősítették, hogy 7 alkotmánybíró kizárási okot jelentett be, így ebben az ügyben a teljes ülés nem határozatképes.
5: A miniszterelnök Brüsszelben reagált a döntésre.
6: Magyar Péter úgy fogalmazott, Sólyog Tamás ellen fellázadt az Alkotmánybíróság, ezért itt az ideje lemondania.
8: Fellázadt az Alkotmánybíróság a magyar köztársaság elnök ellen. Én azt gondolom, hogy itt a vége a történetnek. Tehát ha eddig nem lett volna közjogi válság, és ha eddig nem kellett volna lemondani a Sólyog Tamásnak, akkor ma szerintem ő is érzi haladéktalanul távozni. Teljesen példátlan, ami történt. Információim szerint nem 7, hanem több alkotmánybíró is megfontolta azt, hogy ne vegye részt ebben az eljárásban. Ez egy olyan pofon, amit még nem kapott köztársasági elnök. Magyarországon még Schmidt Pál se. A többi sem.
5: A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését.
6: A HVG megkeresésére az államfő kommunikációs igazgatósága azt írta, a Velencei Bizottságot érintő jogi folyamatokról a Sándor Palota minden eddig felmerült érdemi információt megosztott a nyilvánossággal.
5: Itt a Krónika. Átvilágítja a kormány a trafik és kaszinó szerződéseket.
6: Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, minden szerződést, szerződéses jogviszonyt és a teljes szabályozási környezetet felülvizsgálják. A kormány szerint a dohányboltok ellátását egy 1000 milliárd forintos forgalmú monopolrendszer uralja, amelynek szereplői több mint 10 milliárd forintos profitot érnek el.
11: Több mint 10 éve egy olyan szabályozási környezet van, ahol az állam egy koncesszióba adva monopóliumot hozott létre a dohányboltok ellátása kapcsán. Itt egy több mint 1100 milliárd forintos forgalmat folytató cég, aminek ugye hát hódmezővásárhelyi gyökerei is vannak, de nagy dohányipari szereplők is részt vesznek benne, látja el a dohányboltok ellátását. Ebből egy jelentős profitra, több mint 10 milliárdos profitra tesznek szert ezek a szereplők.
5: A kormány a kaszinókat is vizsgálja.
6: Szerintük a korábbi kabinet közvetlenül a választások előtt hosszú távra, helyenként akár 2061-ig szervezte ki a vidéki nagyvárosok kaszinó koncesszióit, esetenként volt kormánytagokhoz köthető szereplőknek.
5: Másodfokú hőségriasztás lépett életbe, amely egészen kedd éjfélig tart.
6: A kánikula még az egészséges felnőtteket is megviseli, hangsúlyozta a népegészségügyért felelős helyettes országos tisztifőorvos. Galgóczi Ágnes felhívta a figyelmet arra, hogy a gyerekek és az idősek vannak kitéve a legnagyobb kockázatnak a forróság okozta hőség, hőkimerülés és kiszáradás szempontjából.
12: Mindenképpen kerülni kell a déli órákban, 11 és 3 óra között az erős napfényt, árnyékos helyet keressünk, vagy hűtött helyen tartózkodjunk, a folyadékfogyasztásra oda kell figyelni, illetve ebben a nagy melegben a könnyebb ételeknek a fogyasztása, tehát saláták, grillezett húsoknak a fogyasztása javasolt, hiszen egy nagyon nehéz étel is megnehezítheti ebben az időszakban az alkalmazkodásunkat ehhez a nagy meleghez.
5: A hőség és az aszály miatt elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe több Győr környéki településen.
6: A kevesebb fogyasztásra szabott rendszer nem bírja a meleg okozta plusz terhelést, ezért Győr-Újfalu, Győr-Zámoly, Győr-Ladamér, Dunaszeg, Duna-Szentpál és Mecsér településeken fokozott takarékosságra kérik a felhasználókat, mondta Ponty István, Győr-Ladamér polgármestere.
13: Azt kérnénk, hogy abban az időszakban, amikor a csúcsfogyasztások vannak, akkor ne használjuk a vezetékes ivóvizet öntözésre, medencék töltésére, járdahűtésére, hanem ilyenkor erre kútvizet használjuk.
5: Tömegeket várnak a vízpartokra az első igazán meleg nyári hétvégén, de a szakemberek kiemelik, hogy a strand veszélyes üzem, főleg hőségriadó idején. A vízirendőrök a Balatonnál és a folyókon is megerősített szolgálattal készülnek.
6: Tavaly 387 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök, 8-an pedig meghaltak. Horváth László rendőrségi főtanácsos, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője a kánikulai fürdőzés veszélyeire hívta fel a figyelmet.
14: Ilyenkor különösen kell figyelni a kiszáradásra, a túlhevülésre, vagy esetleg vízi járművel a hirtelen vízbeugrásra, mert a Balaton még csak 22-23 fokos, és ha a felszín melegnek is érződik, azért a mélyebb vizek azért hűvösek még.
6: A Balatonon a Velencei és a Tiszatavon a viharjelzésekre is nagyon kell figyelni. Ha a lámpák percenként 45-öt villannak, legfeljebb 500 méterre szabad eltávolodni a parttól. Gyorsabb jelzésnél pedig azonnal ki kell menni a vízből.
5: Jövő héten kezdődik a nyári élelmiszerlánc ellenőrzés.
6: A Nébih ellenőrei kiemelten figyelnek a gyermektáborok konyháira, a bringás büfékre, népszerű nyári élelmiszerekre, mint a grillkolbászok és fagylaltok. A zöldség és gyümölcsforgalmazás területén is vizsgálatok várhatók, különös tekintettel a görög dinnyére.
3: Autós percek.
6: Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópályán Magyaródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal bal sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek, a munka csomóponti zárással nem jár. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható.
3: Időjárás jelentés.
6: Fokozódik a kánikula, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, legfeljebb kisebb záporok, zivatarok fordulhatnak elő, a szél mérsékelt marad, ugyanakkor zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Délután 31-36, késő este 20-28 fok között alakulnak az értékek, és nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
5: Ez volt a Krónika hétkor, hosszabb hírösszefoglalóval legközelebb délben várjuk majd önöket. Köszönjük figyelmüket, Garami Zsuzsát és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra.
15: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
16: Jó pihenést kívánok a 7 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak! Nem sokára Udvarias Anna színművésznővel fogok beszélgetni, de ebben az órában hallható lesz még többek között Fischl Mónika, Csík József és Dolhai Attila is. Kis Károllyal kezdjük ezt az órát, aki Lakatos Antal és zenekara kíséretével adja elő Szántó Ferenc és B. Bató Anna csárdását. Háborog a Balaton.

sok pesti nóta közül megtanítom egyre. Na vegye elő a

Jöjjön kérem oda velem, ahol a kis tantuszterem. Higgyen nekem, nincsen szebb hely Budapestnél. Ott, ahol a Margit sziget, meg Balondét, annyi szívet. Tessék kérem,

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és a stúdió vendége Udvarias Anna színművésznő. Szia, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Szervusz, Gyuri, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: Te budapesti születésű vagy.
1: Igen.
0: De Budapest mely szegletében nőttél fel?
1: Születtem a belvárosban, egészen a belvárosban, az 5. kerület Károly Mihály utcában. 11 éves koromig éltem ott, kérlek szépen, nagyon meghatározó 11 év volt. Ez nem ért véget azzal, hogy a szüleimmel Újpestre költöztünk, ami egyébként édesapám szülőhazája, ha lehet ilyet, hiszen amikor ő született, az még egy különálló városrész volt Újpest. Én maradtam kötődésben belvárosi. Az iskolában ez egy nagy kérdés volt akkor, hogy én akarok-e utazni egy órát, és mondtam, hogy természetesen igen, és folytattam a Váci utcai énekzenei általánosban, és később az Eötvös József gimnáziumban, ami aztán tényleg ott volt a Ferenciek terén. Tehát az én életem a belvároshoz kötődik igazából.
0: Ketten vagytok testvérek.
1: Igen.
0: Van egy nővéred, Kati, szintén színésznő. Milyen viszonyban voltatok a te gyermekkorodban?
1: Természetesen gyerekként, 14 évkor különbség van köztünk, én gyerekként kísértem végig az ő színművészeti főiskolai tanulmányait, ahol is osztálytársaival, Oswald Marikával, Kokas Lászlóval, Por Péterrel, Benkóczi Zoltánnal.
0: Ők voltak az első operett musical osztály?
1: Igen, első zenés osztály, Vámos László vezetésével. És mivel közel laktunk, nagyon sokszor jött fel díszes társaság akkor még főiskoláról Katihoz, hozzánk, tehát ezeket az embereket testközelből ismerem. Valószínűleg nagyon nagy köze van ennek a dolognak ahhoz, hogy én színész lettem. Igazság szerint a tánc volt a balett, ami az én fejemben egész kiskoromtól megfogalmazódott, és amikor láttam, hogy igazából az nem sikerül különböző adottságok miatt, akkor a színészet, de azt hiszem ez ott volt mélyen, hogy én nagyon sok előadást, tehát 6 éves korom óta néztem vizsgákat a főiskolán, ennek az osztálynak a vizsgáit.
0: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Udvarias Annával, de most hallgassuk meg Kocsák Tibor, Miklós Tibor, Anna Karenina című rockoperájából a Velence című dalt, Nagy Anikó, Sasvári Sándor és Udvarias Anna előadásában.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális magyar népzenével folytatjuk műsorunkat. Csapó Károly adja elő a Magyar Rádió népi zenekarának kíséretével a Repülj Madár, Repülj című magyar népdalt.

0: Önök a Donkó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Udvarias Annával. Az Eötvös József Gimnáziumban érettségiztél, szóba került már ez, és ezután a Rock Színház stúdiójának voltál a növendéke. Soha sem érdekelt más a színházon kívül, kamaszkorodban sem?
1: Nem. Nagyon egyszerű a válaszom, de nem lesz ilyen rövid. Természetesen a szüleim mondtak, hogy és van esetleg, ha nem sikerül, mint hogy nem is sikerül, mert negyedszerre sikerült bejutnom a színművészeti főiskolára. Volt egy ilyen, hogy közigazgatási egyetem, vagy valami ilyesmi, mert az volt a B-tervem, hogy nem tudom, ki emlékszik, de hát szerintem a hallgatók közül sokan, tévében mondó nő. Tehát én még azt szerettem volna lenni a szívem mélyén.
0: Hát az valamiféle színészi munka szerintem még.
1: Igen, így van, de hogy akkor kell hozzá valami felsőfokú végzettség, és akkor egy ilyen megúszós egyetemmel valamivel.
0: És pont a közigazgatás?
1: Nem biztos, hogy ez volt a neve. Lehet, hogy rosszat mondok. Nem tudom, nem emlékszem már. Teljesen mindegy. Nem lényeges, mert szerintem el is vetettem ezt nagyon gyorsan. Annak ellenére mondom, hogy nem vettek föl elsőre a színművészetire. Már is mentem egy újságcikk, akkor még újságcikkben tudtuk meg, hogy ki hol hirdett valami felvétel itt, ahol színészkedni lehet, hogy ezzel a szóval éljek, és a Rock Színház pont akkor indított, már szeptemberben ott voltam a stúdiójában.
0: Ugye már ez Miklós Tibor és Várkonyi Mátyás által vezetett intézmény volt, és igencsak komoly erőpróbát jelentett egy-egy előadás létrehozása, tehát a színészeket nagyon kondícióban tartották.
1: Nagyon, és abban az évben indult el ez a stúdió, ahol kinevelik, szerintem ebben is ők voltak az elsők sok mindenben, hogy fiatalokat neveljünk ki magunknak.
0: Kik voltak a tanítómesterek?
1: Flór Mária énektanár, Krámer György, a Pécsi Balettól, minden reggel balettóránk volt, úgyhogy Szinetár Miklós ott voltak rendezés mellett, foglalkozott velünk is, úgyhogy hát ez felért egy főiskolával, de természetesen aztán 3 év múlva engem felvettek, és akkor párhuzamosan, akkor még lehetett dolgozni a főiskola mellett, úgyhogy én érettségi utántól már a Rock Színház tagja voltam, egészen a megszűnéséig, 1996-ig.
0: Két falevél, Nádas Gábor és Fülöp Kálmán szerzeményét Udvarias Katalin előadásában halljuk.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Udvarias Annával. 1989 és 93 között voltál a Színház és Filmművészeti Főiskolán, a Kazán versenyi színetár osztályban.
1: Igen.
0: Melyik mestertől mit tudtál elsajátítani?
1: Erre szokták mondani, de nehéz kérdés. Hát én nagyon kedveltem emberileg Kazán Istvánt, Ida nénit, Versényi Idát. Nagyon-nagyon sok mindent adtak nekünk. Hallottam már ilyen kritikákat, hogy mesterként ők nem úgy foglalkoztak, vagy nem tudtak annyit adni egy embernek. Lehet, mert egy más világból jöttek.
0: Inkább
1: még egy régebb...
0: pedagógusok voltak, nem? Tehát az a fajta tanár, aki a gyermekeinek tartja a növendékét.
1: Abszolút, abszolút. Én még megemlíteném Gosztonyi Jánost, aki a beszédünkkel és igazából a verseken keresztül foglalkozott velünk. Nekem azt hiszem, ő volt a legnagyobb színetártanár úr mellett a legtöbbet adó mesterem. De emberileg nagyon kedveltem Ida nénit is, egyébként ő harmadévben halt meg, amikor mi oda jártunk, és akkor jött színetártanár úr. Tehát így volt ez a onnan fél időtől ő foglalkozott velünk, így végeztünk már színetár osztályként.
0: Kazán István miben volt a legjobb?
1: Talán az operettet, ami az ő világa volt, azt tudta legjobban átadni, csapatot tudott építeni, de érezhetően, hiszen

becsüggedj. Nem olyan sok ez. Nem a fenét. Hidd el, amíg ilyen sokan vesznek körül, és amíg fogjuk egymás kezét, mert fogjuk. Könnyű megállítani a kórt,

0: fázós, alkonyom.
1: Jaj, képzeld, az a hülye Talia múltkor.
2: Nem mondod.
1: Jaj, itt van.
2: Szia! Ne bőg!
3: Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
4: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Horváth Pista adja elő a Jaj, de sudár, ez a Roma lány című dalt.

Kedves hallgatók, nem sokára 9 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen többek között hallható lesz majd Szulák Andrea, Oswald Marika és Bokor János is. A hírekig Berki Péter és zenekara muzsikál.

0: Műsorajánló.
1: Hegedű. Na de milyen? Nádi, klasszikus, tölcséres, zengőhúros, áthangolt. Ezekre a látszólag egyszerű kérdésekre kaphatnak választ június 20-án szombaton 10 óra 4 perctől Csernok Klára és zenekara élő népzenei stúdió koncertjén, ahol a muzsikusok a Kárpát-medence különleges hegedű típusaival és játékmódjaival ismertetnek meg bennünket. Tartsanak velünk szombaton 10 óra 4 perctől, hallgassák meg, hogyan szól a Felvidéken, Erdélyben vagy Gyimesben a magyar népzene egyik legismertebb, leggyakrabban használt hangszere. Várja önöket Csernok Klára és zenekara, valamint a szerkesztő műsorvezető Vasvári Anna Mária.
2: Nyár 26, ma 10 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian. Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, hazánk azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. Az Alkotmánybíróság levette napirendjéről Súlyog Tamásnak azt az indítványát, amely tisztázná, megszüntethető-e személyre szabott alaptörvény módosítással a köztársasági elnök és más közjogi vezetők mandátuma. A döntés előzménye, hogy 7 alkotmánybíró kizárási okot jelentett be, így ebben az ügyben a teljesülés nem határozatképes. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését. Magyar Péter miniszterelnök szerint az alkotmánybíróság tagjai döntésükkel kimondták, hogy Súlyog Tamás köztársasági elnöknek és az AB elnökének is távoznia kell. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több kiemelt közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, hogy a dolgozók visszatérő panaszaira, köztük szakszerűtlenségre és hatalmi visszaélésekre hivatkozva indította el az eljárásokat. A tárcavezető már elküldte kérdéseit a főigazgatóknak, a szakszervezeteket és üzemi tanácsokat pedig arra kérte, hogy juttassák el észrevételeiket a minisztériumhoz. Ma van a múzeumok éjszakája. Csak nem 470 helyszínen, több mint 3000 program várja az érdeklődőket. Az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvényét mindig a nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvégén tartják. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között pótlóbuszok viszik az utasokat. Az amerikai film stábja a stadionok állomás alagúti részében forgat. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy a produkció fedezi a BKK plusz költségeit, a közlekedési cég mintegy 50 millió forintot kapott. A városvezető emlékeztetett arra, hogy a filmgyártás fontos része az ország gazdaságának, egyúttal elnézést kért az utasoktól a kellemetlenségekért. Súlyos panaszokat, napszúrást és akár életveszélyes hőgutát is okozhat a ma kezdődő kánikula, mivel a szervezet még nem alkalmazkodott az idei első nagy hőhullámhoz, figyelmeztetnek a szakemberek. A hirtelen jött meleg leginkább az időseket, a kisgyerekeket, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élőket veszélyezteti. A vízpartokra tömegeket várnak a hétvégén. A vízirendőrök a Balatonnál megerősített szolgálattal készülnek. Tavaly 387 embert mentettek ki a tóból, 8 fürdőzőn viszont már nem tudtak segíteni. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás alatt. Az utazók mától naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbuszállomáson. A sok napsütés mellett ma is csak elszórtan lehet egy-egy zápor, erős széllel kísért zivatar, főként északkeleten és a középső ország részben. Délután 31-36, késő este 20-28 fok várható, nagyon erős az UV-sugárzás. Kedves hallgatóink, a pontos idő 9 óra 4 perc.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
4: Jó pihenést kívánok a 9 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nagyszerű művészekkel várjuk Önöket ebben az órában is, hiszen többek között hallható lesz majd Bokor János, Oswald Marika és Szulák Andrea is. Nádasdi Lászlóval kezdünk, aki ifjabb Déki Lakatos Sándor és zenekara kíséretével adja elő a Ha még egyszer szerelmes lehetnék című tradicionális csárdást.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Szulák Andrea adja elő Fényes Szabolcs és Bacsó Péter szerzeményét. Rejtély!

Önök a Bankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Lakatos Miklós és zenekara adja elő Vadas Tamás szerzeményét. Csak egy tánc volt. Közreműködik Kovács Erik és zenekara.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják. Jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most LeBlanc győző adja elő Fényes Szabolcs és Brand István örökzöldjét. Összecsendül két pohár.

0: színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Sárga rózsa, ne virágozz, később.

lehet már a legutolsó vasárnap. Hazamegyek vonaton, hazamegyek vonaton, az őrmester akkor ereszt a balkon. Megírtam a babámnak, hogy letelt már a legutolsó vasárnap. Hazamegyek vonaton, hazamegyek vonaton, az őrmester akkor ereszt.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Horváth Pista adja elő Grabócz Miklós szerzeményét, a feleségem.

troppo dico. Egli osso

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Komár László adja elő Eduardo de Capua szerzeményét, melyre a magyar szöveget Juhász Sándor írta. Egy perc az élet.

Nap reggel 6-tól 10-ig jelentkezik a Jó Pihenést itt a Dankó Rádióban. Köszönöm, hogy minket választottak, tegyék ezt át holnap is. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nádas György és a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A viszonthallásra! Önök a 738. adást hallották Csóka Gyula és zenekarának muzsikájával köszönünk el önöktől.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink, ez itt a Variációk népzenére 151. adása.

Valami egészen különleges dolog az, amikor a hagyományos népzenét nem egy régi felvételről, öregek előadásában halljuk, és nem is messziről jött lelkes fiatalok reprodukálják azt, amit terepen gyűjtöttek, hanem ha olyan fiatalok muzsikálnak, akik ott nőttek föl, ahová mások gyűjteni járnak. Vaszi Levente és Vrencsán Anita albumán hallható zene fegyelmezett, zsigeri, egy olyan világzenéje, ahol az emberélet olcsó, a becsület drága. És a természet zord szépsége bármikor halálos is lehet. Ez az erdélyi Kosteleg zenéje. Vélekedett Juhász Kristóf írásában.

Az alkotók szándéka világos. Bemutatni, hogy a magyar népzene ma is él, legalábbis kosteleken. Saját hagyományukat akarták a világ elé tárni, benne olyan dallamokkal, amelyek esetleg máshol nem találhatók meg. Az alkotók zömmel helyiek, akik magas szinten muzsikálnak. Vaszi Levente a 2014-es Fölszállott a páva közönségdíjas énekese. Tanítványa Vrencsán Anita szintén kiemelkedő helyet ért el a vetélkedőn, hiszen egy évvel később szólistaként jutott a döntőbe. Kísérőjük pedig a helyi zúgató zenekar. Amit hallunk, az a múltba repít vissza, olyan, mintha a saját nagyszüleinket hallanánk. Időutazás ez, mert ének őrzi az időt. Az emberhez szól a múlt, a két háború sújtotta keserves élet, amelyet a mi generációnk már csak hallomásból ismer. A kosteleki zenei örökség kemény, őserejű és gyakran megrázó.

0: Vaszi Levente, Vrencsán Anita és az Ugató zenekar zenélt. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották.
1: A szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
2: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánságműsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
1: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
3: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A második rész ma 11 óra 15 perckor a Dunaworld-on.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. Őszre megszűnhet a hetes cikkely szerinti eljárás Magyarország ellen. Erről a miniszterelnök beszélt a kétnapos brüsszeli csúcs után. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az eljárást az előző kormány idején tapasztalt jogállamiságot érintő leépülés miatt indították. Hozzátette, az Európai Parlament elnökével egyetértettek abban, hogy az eljárás lezárásához elegendő a magyar kormány és az Európai Bizottság közötti megállapodás és a benyújtott jogszabálycsomag. Egységes európai fellépést szorgalmazott az ukrajnai béketeremtés ügyében az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen az uniós csúcs záró tájékoztatóján közölte azt is, hogy a tagállamok megállapodtak az Oroszországgal szembeni büntetőintézkedések meghosszabbításáról, és már dolgoznak a 21. szankciós csomag véglegesítésén. Kémkedés gyanújával őrizetbe vettek egy fehér orosz férfit Franciaországban. A 48 éves férfi egy az ukrán fegyveres erőket is ellátó dróngyártó cég Toulouse-i üzeménél készített felvételeket, amelyeket később oroszországi kapcsolattartójának továbbított. A gyárat a gyanúsított elfogása előtti napon molotov koktélokkal támadták meg, amelyek azonban nem robbantak be. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban. Egy ember életveszélyesen megsérült. A szerelvény két kocsia tolatás közben összeütközött, majd mintegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant Münchenben. A mentés várhatóan napokig tart, de korlátozásokra nem kell készülni, mert a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak. Itthon megérkezett az év első nagy hőhulláma, ezért mától kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás érvényes. A hirtelen jött meleg leginkább az időseket, a kisgyerekeket, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élőket veszélyezteti. A déli és kora délutáni órákban kerülni kell a tűző napot és sok folyadékot kell inni. Javasolt emellett világos szellős ruhát viselni és magas faktorszámú fényvédőt használni. Tömegeket várnak a vízpartokra is a hétvégén, a vízirendőrök a Balatonnál megerősített szolgálattal készülnek. Tavaly 387 embert mentettek ki a tóból, 8 fürdőzőn viszont már nem tudtak segíteni. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás alatt. Az utazók mától naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbusz állomáson. Pályakarbantartást végeznek a Budapest-Szeglét-Szolnok vasútvonalon. A Nyírség Intercity-k a nyugati helyett a keleti pályaudvarról közlekednek. Emellett jelentős menetrendváltozásokra és hosszabb utazási időre kell készülni. A karbantartás egy hónapig tart. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a kettes metró. A Deák Ferenc tér és az Ősvezértere között pótlóbuszok viszik az utasokat. A forgatás a Stadionok állomás alagúti részében zajlik. A sok napsütés mellett ma is csak elszórtan lehet egy-egy zápor, erős széllel kísért zivatar, főként északkeleten és a középső ország részben. Délután 31-36, késő este 20 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Nagy tavaink vize 23-26 fokos. Kedves hallgatóink, a pontos idő 10 óra 4 perc.
1: A népzene világából. Ma népzenei stúdiókoncert élőben a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, Vasvári Anna Mária vagyok, a Dankó Rádió népzenei műsorainak szerkesztője. Kora reggel óta készülünk Csernó Klárával és zenésztársaival itt a stúdióban élő koncertünkre. A megszokott hangszerek brácsa, bőgő, cimbalon, gardon, dob vagy harmonika mellett Klári, a zenekar primása, sokféle hegedűt hozott magával, hisz koncertjük címe Hegedű típusok és játékmódok a Kárpát-medence népzenéjében. Nem is gondolnánk, e számos műfajban közkedvelt hangszernek csak a magyar népzenében hányféle típusa és hányféle játékmódja ismert. Csernó Klára és zenekara mindezt remek muzsikákkal illusztrálva mutatja meg. Ebben hangmérnökünk Wolf Attila lesz segítségünkre, és abban, hogy hivatalos Facebook oldalunkon meg is nézhessék a különleges hegedűket, hisz ott is követhetik élő stúdiókoncertünket Csöbör Tamás és Durbák Benyámin. Elsőként Kassa környéki, majd szatmári tánzenét játszik Csernó Klára, Takács Ádám, Pap Endre, Szabó Dániel és Hanusz Zoltán, azaz Csernó Klára és zenekara a Dankó Rádió élő népzenei stúdió koncertjének vendégei.

Csernó Klára és zenekara muzsikált élőben itt a Dankó Rádió stúdiójában, és ezt a koncertet nem csak hallhatják, de ha hivatalos Facebook oldalunkat felkeresik, akkor láthatják is, hiszen ott is közvetítjük ezt a koncertet, melyet azt hiszem a zenészek nevében is mondhatom, Tímár Sándor koreográfus, néptáncpedagógus emlékének ajánlhatunk, aki tegnap életének 96. életévében hunyt el. Ő az egyik megalapítója a táncház mozgalomnak, a színpadi néptánc művészet megújítója. A nevéhez fűződik a Martin György táncfolkloristával közösen kialakított pedagógiai módszer, a Tímár módszer, ami az anyanyelvhez hasonlóan tanította és tanítja mai napig a néptáncot. A Bartók Tánc Együttes, az Állami Népi Együttes vezetője volt, majd a Csillagszemű Gyermektánc Együttest alapította feleségével, Tímár Büskével 1993-ban. Tehát ez a mai koncert szóljon Tímár Sándor koreográfus néptáncpedagógus emlékére. Magyar Lónai keserves, öreges és lassú szól a Dankó Rádió élő stúdió koncertjén.

0: Csernok Lárai zenekara muzsikált, gyönyörű kalotaszegi, magyarlónai, keservest és öreges lasszút, és most megkérem Klárit, hogy jöjjön velem egy picit beszélgetni, üljön ide a asztalhoz, és számoljuk össze egyáltalán hány hegedű van. Takács Ádámnak van 2, Pap Endrének, a Brácsásnak, mert hogy tulajdonképpen az is hegedű, hegedű típus 2, te hányat hoztál?
1: Én 4-et hoztam a mai műsorra.
0: Azt írtad a koncert ismertetőjében, hogy a nádi hegedűtől indulunk. Hát azt nem hoztál.
1: Hát azt nem hoztam, mert úgy voltam vele, hogy a Gólya Gilice népdalt mindenki ismeri, annak a végén van a sippal dobba a nádi hegedűvel, és ezt otthon bárki elkészítheti magának, ezt kukoricából, nádból készítették a gyerekek, hogy utánozzák a hegedűsöket, a primásokat, de sajnos ennek a hangszernek elég nyiszorgó hangja van, úgyhogy nem lesz a legnépszerűbb a család körében, viszont aki hegedülni szeretne, bármilyen műfajban, ugye az egy jó kis rögös utat jár be az elején, hiszen biztos vagyok benne, hogy a családokba elhangzik, amikor a gyerkőc hegedülni szeretne tanulni, hogy jaj, csak azt ne.
0: Igen, mert ott azért mellé lehet fogni, és azok igen. Furcsa hangok az elején, amiket
1: az elején, igen,
0: amiket
1: de ez
0: ki lehet adni.
1: Rövid idő, reméljük, mindenkinél lehetőleg a legkevesebb, és utána ez egy fantasztikus hangszer, számos műfajban népszerű, és hát a Kárpát-medencei hagyományok is nagyon sokszínűek, és ezért hoztam 4 különleges hegedűt.
0: De a története, az ugye ennek is az, mint mondjuk a Gardonnak, amit lehet, hogy ismernek sokan, népzenekedvelők, hogy egy fából kivájt, kifaragott hangszertest, ami aztán egy ilyen gyönyörű, finom, precíz megmunkálása, tehát művészi szintre emelkedett a hangszerkészítés.
1: Igen, hát a középkorban a fidula és a rebek az különböző formákban, alakokban egy fából faragott hangszerként funkcionált, ehhez készítettek egy megfelelő vonót, általában bélhúrosak ezek a hangszerek, de aztán kitalálták a mesterek, hogy a káva rendszer az egy sokkal erősebb hangzású testet idéz elő, és amikor ez megtörtént, akkor már ugye itt a velencei mesterekről, Stradivári, Amati, Guarnieriről van szó, ők egy káva rendszert építettek, és felerősödött így a hegedű hangja, és a mai formája is tulajdonképpen ezeknek a mestereknek a munkáját őrzi.
0: A kassai, a szatmár hiripi és a kalotaszegi az egy úgynevezett, nevezzük így, egy sima hegedűn szólt, ugye?
1: Igen, egy sima hegedűn szólt. De
0: és
1: hát,
0: ami következik?
1: Ami következik, az egy különlegesség lesz. Az egy zengőhúros hegedű, amit hoztam. A kedves hallgatók majd reméljük meghallják a rádión keresztül is, hogy ez a hegedű bizony nem 4 húros, hanem 5. Van egy zengőhúra fogólap alatt, ami ára van hangolva, és ez még erőteljesebb hangzást kölcsönöz ennek a hangszernek. Ezt a hangszert a gyimesi csángók használják Gardon kísérettel, tulajdonképpen a Kárpát-medencében egyedülálló, mert máshol nem találunk ilyet.
0: Mert hogy itt egy Gardon és a hegedű kellett, hogy kiszolgálja a táncmulatságot. Ez
1: van.
0: Volt a zenekar, nem úgy, mint mondjuk Kalotaszegen vagy Szatmárban.
1: Igen, vagy amit az elején muzsikáltunk, Gömörbe is nagy banda szól, 2 hegedűvel, és a hegedűknek a funkcióit is meg lehetett hallgatni így az első 3 számba, hogy milyen különlegesen szólnak együtt.
0: És lesz még egy olyan hangszer, ami hát egészen új keletű, ez a tölcséres hegedű, ami viszont a bihari románoknál úgymond folklorizálódott, tehát ott megmaradt a hagyományban, ezt Amerikában találták ki.
1: Igen, ez a stró hegedű, amiről szó van, ez a 19. század végi hangszer, ami tulajdonképpen egy izgalmas dolog miatt jött létre. A hegedűk hangját szerette volna rögzíteni hangstúdióban hát ez a stró is tulajdonképpen, és rájött, hogy ugye a gramofon tölcsérben a vonós hangszerek hangja elszáll, nem olyan irányított, mint egy fúvós, aki belefújja tölcsérbe. És ezért azt találta ki, hogy a hegedű testre szerel egy ilyen tölcsért, a tölcsérhez tartozik még egy membrán, ami ugye megrezeg, és tulajdonképpen így egy irányított hang jön létre a hegedűből. Ez borzasztóan népszerű lett aztán, és így is rögzítették ezeket a hangszereket, elterjedt ugye egész Amerikába, átjött Európába, és aztán, amikor elkezdődött a mikrofon mikrofonok fejlődése, a stúdiótechnika fejlődése, akkor ez már ugye kiment a divatból. Mégis a bihari románok megőrizték.
0: De azt szerintem azt nagyon kevesen tudják, vagy veszik észre, hogy ezeken a hangszereken egész másképp kell muzsikálni, mert olyan könnyűnek tűnik. Hát visszatérve a tanulásra. És ezen a hangszeren például a strollhegedűn meg hát kifejezetten nehéz, egészen mások a súlyai, az elosztása a hangszernek, tehát nehéz tartani.
1: Igen, ez kifejezetten kényelmetlen hangszer, egy kellemetlen érzés a játékosnak.
0: Viszont a hangja egészen
1: az
0: különleges.
1: Egészen különleges, igen. És aki hegedül, annak szívesen ajánlanám, hogy próbálja ki, már teljesen máshova kerülnek, ahogy mondtad is, a súlyok, és egy folyamatos ellentartás kell, hiszen ennek a hangszernek nincsen teste.
0: Jó, akkor nézzük meg a gyimesi és a tölcséres hegedű hogyan szól Csernok Lárai zenekara kezén.

Csárnok Klára és zenekara muzsikál a Dankó Rádió stúdiójában élőben, és hivatalos Facebook oldalunkon is követhetik a koncertet. Az koncert pedig megmutatja a hegedű típusokat, illetve azok játékmódját a Kárpát-medencében, és így egy képzeletbeli utazást tehetünk, és megismerhetjük azokat a különleges hegedű típusokat és játékmódokat, melyek a magyar népzenében, illetve a Kárpát-medencében ismertek.

0: Csernok Klára és zenekar a muzsikál stúdiónkban, a Dankó Rádió élő népzenei stúdió koncertjének vendégei. Csernok Klára és Szabó Dániel, a cimbalmos. Ők mind a ketten a Zeneművészeti Egyetem népzene tanszékének tanárai, Takács Ádám, Pap Endre pedig a Magyar Nemzeti Táncegyüttes hivatásos zenészei, Hanusz Zoltán pedig a Felvidék remek muzsikusa. Megkérem Klárit, hogy még egy pár percre jöjjön ide velem beszélgetni, de tényleg csak egy pár percre, hogy inkább a muzsikái legyen a főszerep. Következik majd Duda utánzás.
1: Még előtte egy különlegesség.
0: Igen.
1: Moldvából.
0: Méghozzá egy különleges olyan hangszeren, ami valahogy a hegedű lábon a húrok nem is úgy vannak, ahogy az lenni szokott, szóval...
1: Igen. Egy titkos nevén a vámpírhegedű következik. Kicsit fura a megjelenése, igen. Ugyanis össze van egymásba fűzve az A és az E húr, mellé van húzva a D húr, és ez az egész egy nagyon érdekes oktáv párhuzamot hoz létre, és úgy jöttem erre rá, hogy kellett azért hozzá egy kis segítség, mert hallgattam a moldvai felvételeket, nagyon tetszettek, Konstantin Lupu játékát nagyon megszerettem, viszont fogalmam sem volt, hogy ezt a különleges hangzást hogyan is kéne eljátszani.
0: Mert hogy csak hangfelvételed
1: mert
0: volt,
1: csak
0: videó
1: hang.
0: Nem?
1: Így
0: vagy
1: van.
0: Film?
1: Így van. És abban az évben kiutaztam Moldvába, még volt szerencsém Mandelke Uriel moldvai prímással találkozni, és hát próbáltam ott kézzel-lábbal elmagyarázni neki, ő nem beszél ugye magyarul, én nem beszélek románul, de azért megértettük egymást, hogy mit szeretnék, és ő mutatta meg nekem, hogy hogyan kell ezt megcsinálni, hogy így szóljon a hangszer, úgyhogy rájöttünk utána a megoldásra, és akkor már egész eljátszhatónak tűnt ez a zene is.
0: És akkor a Duda utánzás, az hogy került az életedbe? Mert az egy, hát szintén egy virtuóz játékra ad lehetőséget a hegedűn.
1: Igen, hát ez egy érdekes hagyomány a népzenében, zsérei dallamok fognak szólni. Felvidéken a szokás szerint dudára járták a táncot, és hát ennek emlékét őrzi a hegedűvel imitált duda hang. Azt követően pedig abba a újszínai muzsikába csapunk át, ami ugyanúgy a Felvidékről fog majd szólni.
0: Én elengedlek, készüljetek föl, mert hogy remélem, minden számot végig tudunk hallgatni mai koncertünkön, és arról még nem is beszéltünk, de talán egyszer majd adódik rá lehetőség, hogy a második hegedű, a Takács Ádám féle szólam, az mit is takar a népzenében? Tehát, hogy oktávban kísér, vagy terccel játszik, mit csinál, hogy csinál. Szóval még kell, hogy jöjjön ide hegedűs, mégpedig Csernok Klára és zenekara, hogy mindezeket megtudhassuk. De most következzen az a bizonyos áthangolt moldvai hegedű Csernok Klára és zenekara koncertjén.

0: Kedves hallgatóink, élő népzenei stúdió koncertünket hallották, vendégünk volt Csernó Klára és zenekara. Koncertsorozatunkat ősszel folytatjuk, de addig is tartsanak velünk, hallgassák a Magyar Zene Rádióját, benne népzenei műsorainkat. Már csak azért is, mert Csernó Klára és zenekara mai remek koncertjét július 18-án szombaton, ugyanebben az időpontban, azaz 10 óra 4 perctől megismételjük, de a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is elérhető élő közvetítésünk felvétele. Wolf Attila hangmérnökünk és Csöbör Tamás fotós, Durbák Benyámin operatőr kollégáim nevében is búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian. Elindult Svájcba Steve Witkoff amerikai főtárgyaló, miután ismét lehetőség nyílt az Egyesült Államok és Irán közötti megbeszélések újrakezdésére. A harcokat lezáró, a héten megkötött keretmegállapodást tegnap írták volna alá Svájcban G.D. Vance amerikai alelnök részvételével, de ő a Hezbollah és Izrael között kiújult harcok miatt lemondta részvételét. Közben ma hajnalban ismét dél-libanoni célpontokra mért légicsapásokat Izrael. A támadásokban 5 meghaltak. Hatalmas tűz pusztított el egy luxus szállodát Dominikán. Egy olasz turista füstmérgezésben meghalt. Az épületből csaknem 1700 embert menekítettek ki. A lángok nagyon gyorsan terjedtek, mivel a tetőzet egy része nádból készült. A szerencsétlenség a Karib-tenger partján lévő Bajahíbe városában történt. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban. Egy ember életveszélyesen megsérült. A szerelvény 2 kocsija tolatás közben összeütközött, majd mintegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant Münchenben. A mentés várhatóan napokig tart, de korlátozásokra nem kell készülni, mert a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak, közölte a Német Vasút Társaság. Felfüggesztették a lovas kocsikázást a New York-i Central Parkban. A 150 éves múltra visszatekintő szolgáltatást azután állították le, hogy csütörtökön egy fiatal turista meghalt, amikor megpróbált kiugrani egy a megbokrosodott lovak miatt felgyorsult kocsiból. A hajtókat tömörítő szakszervezet közölte, hogy felülvizsgálják a biztonsági szabályokat, ezért néhány napig nem közlekednek a turisták körében népszerű járművek. Itthon menetrend szerinti autóbusz és autó ütközött Veszprémben, a Veszprém megyei Csetényben. Mindkét sofőr súlyosan megsérült. A busz mintegy 40 utasa közül néhányan könnyebb sérüléseket szenvedtek. Mától a nyári főszezoni menetrend érvényes a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz. 2 annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, és sűrűbben indulnak a volánbuszok is a Balatonhoz, illetve a tó környékén. A Tópart Express, a Katica Interrégió, valamint a Dunakanyarból Fonyódra közlekedő Jégmadár Express vonat is korszerű alacsony padlós klimatizált motorvonatokkal közlekedik, de indítanak motorvonatokat a Balatonhoz Kelet-Magyarországról is. Ezen kívül idén is lesznek éjszakai bagolyvonatok. Tömegeket várnak a vízpartokra az első igazán meleg nyári hétvégén. A vízirendőrök a Balatonnál és a folyókon is megerősített szolgálattal készülnek. Tavaly 387 embert mentettek ki a Balatonból, 8 fürdőző megfulladt. A tavaknál a viharjelzésekre nagyon kell figyelni. Ha a lámpák percenként 45-öt villannak, legfeljebb 500 méterre szabad eltávolodni a parttól. Gyorsabb jelzésnél pedig azonnal ki kell jönni a vízből. A kánikula miatt mától keddi félig másodfokú hőségriasztás érvényes. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A sok napsütés mellett ma is csak elszórtan lehet egy-egy zápor, erős széllel kísért zivatar, főként északkeleten és a középső ország részben. Délután 31-36, késő este 20-28 fok várható. Nagy tavaink vize 23-26 fokos. 11 óra múlt 4 perccel.
1: Dankó Extra. Ma a nóta nagymestereiről. A műsorvezetők Budai Beatrix és ifjabb Sárközi Lajos.
2: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a Dankó Extra mai adásában. Mai műsorunk főszereplője a Magyar Nóta egyik legendás alakja, a híres nótás kapitány Fráter Lóránt. Egy különleges életút elevenedik meg előttünk, katonatiszt, hegedűművész, bohém művészlélek és meg annyi örökzöld magyar nóta szerzője. Olyan ember volt, aki a muzsikát nem csak írta és játszotta, hanem élte is. Tartsanak velünk, szeretettel invitáljuk Önöket ebben a szűk egy órában műsorvezető társammal.
3: Sárközi Lajossal. Fráter Lóránt neve ma is fogalom a magyar nóta világában. Érsemjénben született 1872. június 17-én. És már kisgyermek korában megmutatkozott kivételes zenei tehetsége. Egy régi történet szerint a Lugosi Főgimnázium majálisán az iskola igazgatója figyelt fel a kisdiák csodálatos hangjára. A fiú azonban nem csak elénekelte az ismert nótát, hanem saját dallamot is kitalált hozzá. Amikor az igazgató szóvá tette, hogy más a dallam, a kisfiú egyszerűen így válaszolt. Csak megpróbáltam új zenét csinálni rá. Ez a kisdiák volt Fráter Lóránt.
2: Talán már ebből a történetből is sejthető, hogy nem mindennapi emberré vált belőle. Már gyermekkorában hegedülni tanult, később Debrecenben folytatta tanulmányait, miközben a zenedében is képezte magát. Szülei katonai pályára szánták, ő azonban sokkal inkább a muzsika világában érezte otthon magát, mégis elvégezte a Ludovika Akadémiát, és tisztként szolgált különböző városokban.
3: A katonai fegyelem és Fráter bohém természete azonban nehezen fért meg egymás mellett. A szolgálat helyett sokszor inkább hegedűt ragadott, nótázott a legénységgel, vagy éppen hajnalig muzsikált jókedvű társaságban. De talán éppen ez a szabad lélek tette őt olyan szerethetővé és olyan különlegessé, hogy dalai ma is élnek közöttünk.
2: Fráter Lóránt szerzeményei sorra megtalálhatóak itt a Dankó Rádióban. Minden adásunkban fellelhető egy darab. Most azonban nézzük, hogy mely dalait játsszuk le az első dalcsokorban. Lajos, akkor tiéd a választás lehetősége. Kérlek, hogy meríts ebből a halmazból.
3: Hát mindegyik gyönyörű nóta és csárdás, de nekem egyébként az egyik kedvenc nótám a Hívlak akkor is, ha nem jössz. És ha jól látom, itt maga a szerző, az előadó, méghozzá egy archív felvételről. És akkor csárdásnak meg legyen az egyik nagyon híres, szinte már sláger, az Ott, ahol a Maros vize, Győri Szabó József előadásában, és kísér a nagyszerű Járóka Sándor és zenekara.
2: Hallgassuk meg együtt!
4: Akkor is, ha nem jön.

Donkuh Rádió.

0: továbbra is itt a Dankó Rádióban Dankó Extra című műsorunkat hallják. Fráter Lórándról beszélgetünk ma, az ő emlékét idézzük, aki már ismert előadó volt, amikor megszületett első igazán népszerű nótája. Egy újságban találkozott Czóbel Minka Szászál Gyertya című versével, amely annyira megérintette, hogy szinte azonnal dallamot komponált hozzá. Saját bevallása szerint első próbálkozásra megszületett a zene.
1: Ez a különleges adottság végig kísérte egész pályáját. Sokszor egy vers, egy hangulat, egy pillanatnyi élmény elég volt ahhoz, hogy megszülessen egy új nóta. Erdély városai különösen fontosak voltak számára. Szamosújváron például, ahová büntetésből helyezték át, több híres nótája is született.
0: Az egyik legismertebb történet szerint egy tavaszi délutánon a főtéren sétált, amikor egy nyitott ablakból egy könyv esett elé. Ahogy felvette, észrevette, hogy Szabolcska Mihály verses kötete az. Lapozgatni kezdte, és megakadt a szeme egy versen. Tele van a város akácfavirággal.
1: A vers azonnal megfogta. Bement a szemközti cukrászdába, lemásolta a sorokat, majd visszaadta a könyvet a kislánynak, akinek az ablakából kiesett a könyv. Mire hazaért, már a dallam is megszületett. Este pedig barátai körében elhangzott az új nóta, és ezzel újabb örökzölddel gazdagodott a magyar nóta kincstára.
0: Milyen csodálatos, hogy egy véletlen pillanatból ilyen maradandó érték születhetett. Fráter Lóránd egész életében nyitott szemmel és nyitott szívvel járt a világban, és mindenből zenét tudott teremteni. Hát azt hiszem, hogy most nem jöhet más, mint a Tele van a város akácfa virággal című nóta, illetve az előbb említett Szászál Gyertyát című hallgató. Zentai Annát halljuk már is Déki Lakatos Sándor és zenekarának kíséretével, majd a Szászál Gyertyát című nóta László Imre előadásában csendül fel itt a Dankó Rádióban.

0: Páter Loránd katonatiszként is egészen különleges jelenség volt. Felettesei gyakran bosszankodtak miatta, mert nem volt a klasszikus értelemben vett szigorú katona. Ő inkább muzsikált, nótázott, táncra perdült, és pillanatok alatt jó kedvet teremtett maga körül.
1: Az egyik legismertebb anekdota egy nagykárói hadgyakorlathoz kötődik. Fráter századosnak két napig egy kis falut kellett volna védenie az elképzelt ellenségtől. Ő azonban már az első este halálosan unatkozott, ezért egyszerűen belovagolt Nagykárolyba a barátaihoz vacsorázni.
0: És ekkor történt a baj. Megjelent a hadgyakorlat főparancsnoka, Bolla tábornok. Fráter tisztelgett, a tábornok pedig szigorúan megkérdezte, hogyan került ide idő előtt. A válasz helyett csend következett, majd megszületett az ítélet, 30 nap szabadság megvonás.
1: A vacsora után azonban megszólalt a cigányzene. A hegedű hamarosan Fráter kezébe került, és elkezdett muzsikálni. Egyik nóta követte a másikat, a tábornok hangulata pedig egyre jobb lett. Minden dal után csökkent a büntetés. Töröljön le két napot, töröljön le hármat!
0: Hajnalban Fráter megkérdezte a segédtisztet, mennyi maradt a büntetésből. 60 napot törölt a tábornok. Hangzott a válasz. Fráter erre vigyázba vágta magát, és így szólt. Alázatosan jelentem, a következő büntetést is lemuzsikáltam.
1: Ez a történet tökéletesen megmutatja Fráter Loránd lényét. Ahol ő megjelent, ott mindig muzsika, derű és élet volt.
0: Most pedig hallgassuk meg Cselényi József előadásában az Őszi Rózsa, Fehér Rózsa című magyar nótát Toki Horváth Gyula zenekara kíséretében. Ezután pedig Fráter Loránd szerzeményeket játszik Sovánka Nándor és zenekarok.

0: Továbbra is Fráter Lórándra, a nótás kapitányra emlékezünk, aki nem csak kiváló nótaszerző volt, hanem rendkívül szerethető, közvetlen ember is. Barátai szerint bárhol megjelent, pillanatok alatt otthonossá tette a légkört, nem számított rang vagy társadalmi helyzet, mindenkihez volt egy kedves szava vagy egy nótája.
1: Sok visszaemlékezés említi, hogy a katonai életben nem feltétlenül volt mintatiszt, de társaságban utánozhatatlan ember volt. Hegedült, énekelt, mesélt, és ha úgy hozta a kedve, még táncra is perdült. Talán ezért is szerette őt annyira a közönség. Nem csak művész láttak benne, hanem egy igazi, szívből élő embert.
0: A nótái mögött is mindig ott volt az emberi érzés, a szerelem, a honvágy, az öröm, a bánat, vagy a mulatás. Ezek a dalok nem csupán dallamok voltak, hanem életképek, hangulatok és persze emlékek.
1: És hát mennyire fontos, hogy ezek a nóták ma is élnek. Egy-egy dallam hallatán ma is felidéződik egy régi bál, cigányzenés este, vagy éppen egy családi összejövetel. Fráter Lóránd muzsikája generációkat köt össze.
0: És ha már generációkat köt össze egy-egy Fráter Lóránd nóta, ezt én igazolhatom ugyanis, az én nagypapám egyik legkedvesebb nótája, a Mit susog a fehér akác című hallgató, amit ő énekelt el nekem először, emlékszem ott ült a kis ágyán a szobájában, és megkérdezte, hogy na és beuskám ezt a nótát, ismered-e? Hát persze akkor még alig ismertem. Tizenéves voltam, de valahogy addigra jutottunk el oda, hogy úgy énekeljen nekem, mert ugye nem volt egy ilyen nagy nótás kedvű, úgy, tehát hogy szerette a nótákat, de nem énekelt igazából otthon. És elénekelte nekem ezt a nótát, emlékszem, itt tartotta hozzá az ujját is.
1: Mulatott.
0: Mulatott tulajdonképpen, pedig egy végtelenül szomorú nóta ez. Úgyhogy
1: mély érzések vannak benne, az biztos.
0: Az biztos, úgyhogy akkor most a nagypapám emlékére, Lali, eljátsszuk ezt a nótát.
1: Muzsikáljuk el, én nagy örömmel, egyébként én is nagyon szeretem ezt a nótát.
0: Mit susog a fehér akác, hervadozó virága, szól itt a Dankó Rádióban.

0: Továbbra is Dankó Extra című műsorunkat hallják itt a Dankó Rádióban, ahol a mikrofonnál Budai Beatrix
1: és Sárközi Lajos hallhatják.
0: 1928-ban Fráter Lóránt nagy útra indult. Kőszegi Teréz operaénekesnővel amerikai hangversenykörútra hívták. Óriási esemény volt ez akkoriban, hiszen a magyar művészek ritkán jutottak el ilyen távoli világba.
1: New York nyüzsgése azonban idegen volt számára. A feljegyzések szerint a hatalmas tömeg és a város lüktetése annyira nyomasztotta, hogy napokig alig mozdult ki a szállodai szobájából. De amikor színpadra lépett, minden bizonytalanság eltűnt.
0: A koncerttermek zsúfolásig megteltek, öles plakátok hirdették fellépéseiket, és a közönség szűnni nem akaró tapssal ünnepelte őket. A magyar nóta Amerikában is utat talált a szívekhez.
1: Hazatérése után Fráter cikksorozatban számolt be amerikai élményeiről. Nem csak muzsikusként, hanem érzékeny megfigyelőként is érdekes képet festett az akkori világról.
0: És milyen szép gondolat, hogy koncertjeinek bevételéből szülőföldjén, Érsemjénben Kazinczy Ferenc tiszteletére szobrot állíttatott. Ez is mutatja, mennyire fontos volt számára a magyar kultúra szolgálata. Lajos, most ismét rajtad a világ szemem, egy újabb Fráter Lóránt zenei csokrot kéne összeállítsunk. Várom, hogy mely dalok hangozzanak el itt a Dankó Rádióban.
1: Jól láttam, a kedves barátom Lisztes Jenő, cimbalom művész itt a Dankó Rádióban elmuzsikált egy Fráter szerzeményt, mégpedig a Túri Balog Marcsát, ami egy gyönyörű nóta. Szerintem ezt mindenképp hallgassuk meg. És akkor Szentendrei Klára is énekeljen nekünk egyet. És valahogy úgy indul a nóta, hogy ugye most már másnak mondod.
0: Hallgassuk meg.

Danku extra.

0: Amikor úgy érezte, hogy a katonai szolgálat már nem fér össze szabad természetével, Fráter Loránd századosként nyugdíjaztatta magát. Ettől kezdve minden idejét a muzsikának szentelte.
1: Hangversenyei hatalmas sikert arattak szerte az országban. A közönség rajongott érte, hiszen nem csak nótát énekelt vagy hegedült, hanem lelket adott a daloknak.
0: 1930. márciusában Debrecenben nagyszabású ünnepi műsorra készültek, amelyre Fráter Lórándot is meghívták. Nagy örömmel készült a fellépésre, ám a sors közbeszólt. Egy hirtelen fellépő fertőző mandulagyulladás következtében március 12-én elhunyt.
1: Mindössze 3 nappal az ünnepi szereplés előtt távozott Érsemjénben, a családi sírboltban helyezték örök nyugalomra. Halála után is legendák, történetek és nóták őrizték emlékét.
0: És talán ez a legnagyobb örökség, hogy a dalai ma is megszólalnak, és amikor felcsendül egy fráternóta, akkor ő maga is egy kicsit újra közöttünk van.
1: Most ismét zenéljünk egy kicsit. Lajos, van-e kedved muzsikálni egyedül a mai műsorban? Én úgy tudom, hogy van egy nóta, ami közel áll a szívedhez.
0: Nagyon szívesen elmuzsikálom, és ezt hozzá kell tennem, hogy a Fráter Lórándról készült film egyébként, ami egy nagyon régi film, és én gyerekkoromban, így öreg gyerekként ezt rengeteget néztem, és ott hangzik el ez a nóta, az A templomba vasárnap sem mentem, gyönyörű magyar nóta, ezt én nagyon szívesen elmuzsikálnám.
1: Hallgassuk meg!

0: történetei mosolyt csalnak az arcunkra, a nótái pedig ma is megérintenek bennünket. Kevés olyan művész volt, aki ennyire természetesen tudta összekapcsolni az élet örömét a muzsikával.
1: És talán ez Fráter Lóránt titka, hogy nem szerepet játszott, hanem mindig önmagát adta. A dalai ezért maradtak időtállók, és ezért szeretjük őket ma is.
0: Köszönjük, hogy velünk tartottak ebben a zenés időutazásban. Hallgassanak továbbra is bennünket itt, a Dankó Rádióban, ahol a magyar nóta, az operett és a cigányzene legszebb dallamai szólnak.
1: Kedves hallgatóink, búcsúzunk önöktől már a munkatársaink D. Szabó Ágota és Wolf Attila nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. Találkozzunk egy hét múlva, ugyanekkor, ugyanitt a Magyar Zene Rádiójában, a Dankó Extrában. Búcsúzik a szerkesztőműsor vezető Budai Beatrix
0: és ifjabb Sárközi Lajos.
1: Viszont hallásra!

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap ifjabb Jászai László színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit jelentett az apai örökség a színjátszásban, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen érzés manapság a főváros és egyben az ország első számú teátrumának a kötelékébe tartozni. Kedves hallgatóink, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Töltsük együtt a nyarat, minden nap Önök érték a Dunán. Még több zenével várjuk Önöket minden egyes nap. Hétvégén, szombaton és vasárnap is számíthatnak zenés válogatásainkra. Régi idők kedvenc slágereivel, a legnépszerűbb nótákkal, valamint legendás előadóink felejthetetlen alakításaival várjuk Önöket.
3: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok. A bemondó Beslin Bettina főbb híreink először röviden. Ősszel lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve a Sargentini jelentés alapján indított 7-es cikkely szerinti eljárás, közölte Magyar Péter miniszterelnök.
2: Múzeumok éjszakája. Országszerte 400 intézmény 3000 programmal várja a látogatókat.
1: Fokozódik a kánikula, hőségriasztás itthon és külföldön, van ahol 40 fok fölé is kúszhat a hőmérő higanyszála.
2: A sok napsütés mellett ma is csak elszórtan lehet egy-egy zápor, erős széllel kísért zivatar. Főként északkeleten és a középső ország részben számíthatunk erre. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
1: Következnek a részletek. A szerkesztő Kubicsek István. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve a Sargentini jelentés alapján indított 7-es cikkely szerinti eljárás. Közölte Magyar Péter az uniós tagországok vezetőinek kétnapos brüsszeli csúcs találkozóját követően. A miniszterelnök Brüsszelben azt mondta, a legfontosabb céljuk az volt, hogy az Európai Parlament rövid időn belül zárja le az eljárást. Barna Péter összeállítása.
3: Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Roberta Metsolával, az Európai Parlament néppárti elnökével tárgyalt. A találkozón a Magyarország elleni 7-es cikkely szerinti eljárás lezárásáról is egyeztettek. Sikeres találkozón vagyunk túl az Európai Parlament elnökével, Roberta Metsolával. Ezt írta Magyar Péter a közösségi oldalán hangsúlyozva, egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni az előző kormány jogállam és demokrácia ellenes intézkedései miatt Magyarország ellen indított 7-es cikkelyes eljárást. Magyar Péter azt is közölte, meghívta Magyarországra Roberta Metsolát, és arról is megállapodtak, hogy ősszel beszédet mond az EP egyik strasbourgi ülésén. Az Európai Parlament elnöke is a közösségi oldalán számolt be a megbeszélésről. Roberta Metsola kiemelte, bízik abban, hogy továbbra is együtt fognak dolgozni annak érdekében, hogy az emberek élete könnyebb, igazságosabb és biztonságosabb legyen. A 7-es cikkely szerinti eljárást még 2018-ban a Sargentini jelentés elfogadása után indította az Európai Parlament Magyarország ellen. A folyamat azért kezdődött, mert az Európai Unió szerint Magyarországon a jogállamot és a demokráciát érintő leépülés volt tapasztalható. Az eljárás akár Magyarország szavazati jogának felfüggesztéséhez is vezethetett volna. A témát az Európai Tanácsban is rendre napirendre vették, és Magyarországnak többször be kellett számolnia a különböző elnökségeknek.
4: A legfontosabb célunk az volt, hogy az Európai Parlament rövid időn belül, záros határidőn belül zárja le a Magyarország ellen 8 éve indított 7-es cikkelyes eljárást.
3: Őszre lezárulhat a 7-es cikkely szerinti eljárás Magyarország ellen. Erről már pénteken beszélt a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter kiemelte, az Európai Parlament elnökével egyetértettek abban, hogy az eljárás lezárásához elegendő a magyar kormány és az Európai Bizottság közötti megállapodás és a közelmúltban benyújtott több mint 110 oldalas jogszabálycsomag.
4: Az ott vállalt antikorrupciós intézkedések, a kekvák megszüntetése, az integritás hatóság jogkörének az erősítése és sok más lépés is elegendő ahhoz, hogy ezt az eljárást lezárják, visszavonja tulajdonképpen ezt az eljárás indító határozatot az Európai Parlament, ezt el kell indítani valamikor jövő héten, és majd minden megy a maga útján, és hogyha minden klappol, akkor valamikor októberben, legkésőbb novemberben ezt az eljárást meg lehet szüntetni, ami egy jó hír, hogy ne kell mindig Magyarországnak a szégyenpadon ülnie, és különböző elnökségeknek beszámolni, ez fontos.
3: A századvég politikai elemzési igazgatója szerint a 7-es cikkely szerinti eljárás az elmúlt 8 évben eredménytelen volt.
5: Ez egy politikai nyomásgyakorlási eszköz Magyarországgal szemben.
3: Kiszeli Zoltán az M1-en arról beszélt, az ilyen eljárásokkal az Európai Parlament nem csak Magyarországgal, hanem Lengyelországgal szemben sem ért célt.
5: Látjuk, hogy nem volt eredményes, Lengyelországgal szemben sem volt eredményes korábban, és hát a 8 év volt, 18-tól egészen a mostani választásig, ami eltelt, és itt sem ért el a parlament vagy Brüsszel érdemi eredményt.
3: Kiszeli Zoltán hozzátette, a magyar emberek többségének véleménye változatlan a migráció, Ukrajna és a szuverenitás kérdésében.
1: Bírálta Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt Donald Trump, amerikai elnök, amiért Olaszország nem nyújtott segítséget az iráni konfliktusban.
2: Az elnök arra a Rómában kiadott nyilatkozatra reagált, amelyben az olasz kormányfő hazugsággal vádolta őt. A vita azzal kezdődött, hogy Donald Trump egy olasz televíziónak adott interjúban azt állította, Giorgia Meloni a G7 csoport találkozóján könyörgött neki egy közös fotóért. Ezt Meloni közleményében teljes kitalációnak minősítette. A vita nyomán az olasz külügyminiszter lemondta jövő heti amerikai útját.
1: Ismét civil áldozatai is vannak az orosz-ukrán légi csapásoknak. Moszkva, Herszont és Harkivot, Kijev pedig a Krím-félszigetet támadta. Részletek Iván Csikatillától.
6: Civilek is meghaltak Harkivban, amikor a kelet-ukrajnai megye központot érte orosz támadás. Egy férfi személyautójába drón csapódott, egy másik helyi lakos holttestére pedig egy ház romjai alatt találtak rá a mentő alakulatok. A dél-ukrajnai Herszont is találat érte, ott egy ember életét vesztette, 30-an pedig megsebesültek. Az ukrán válaszcsapások ezúttal az orosz ellenőrzés alatt álló Krím-félszigetet célozták. Jelentős a kár a tavriai hőerőműben és a szevasztopoli kikötői hálózatban is. Közben Volodymyr Zelenszky ukrán elnök arra figyelmeztette Alekszandr Lukasenko fehér orosz államfőt, hogy egy hetük van leszerelni az orosz drónok precíz irányítására szolgáló, fehér Oroszországban felállított jelátjátszó állomásokat. Máskülönben katonai erővel semmisítik meg azokat. Zelenszky elnök kiemelte. A fehér Oroszországgal határos északi részen főleg Csernyiv megyét érik naponta orosz dróncsapások. A találatok rendkívül pontosak a Minszk által jóvá hagyott jelátjátszók miatt.
1: A lengyel elnök visszavonta országa legmagasabb állami kitüntetését, a fehér sas rendet Volodymyr Zelenszkijtől. Ennek oka, hogy az ukrán elnök úgy döntött, hogy a II. Világháborúban megalakult nacionalista ukrán felkelő hadsereg harcosairól nevezi el a hadserege egyik alakulatát.
2: A névadó szervezet 1943 és 45 között követett el etnikai tisztogatásokat a német megszállás alatt álló Nyugat-Ukrajnában, amely során több százezer lengyel halt meg. Kijev korában azt hangoztatta, hogy a katonai egység nevének kiválasztása nem irányul Lengyelország ellen.
1: A miniszterelnök szerint az Alkotmánybíróság tagjai tegnapi döntésükkel kimondták, hogy Sólyog Tamás köztársasági elnöknek és Polt Péternek, az Alkotmánybíróság elnökének távoznia kell. Magyar Péter azután szólalt meg, hogy a testület 7 tagja személyis érintettség miatt nem akart részt venni azon a tervezett ülésen, amelyen az államfő kezdeményezésére napirenden lett volna az alaptörvény módosítás kérdése. Ez érintette volna a köztársasági elnök helyzetét is. Sólyog Tamás tudomásul vette az alkotmánybírók döntését. Kara Barnabás és Mikia György összefoglalója.
7: Engedje meg, hogy ne előlegezzem meg, hogy melyik paragrafusát fogjuk a magyar alaptörvénynek módosítani, a szükséges módosításokat fogjuk elvégezni.
8: Magyar Péter miniszterelnök az elmúlt 2 hónapban többször is lemondásra szólította fel Sólyog Tamást, mivel a köztársasági elnök hivatalában maradt, a kormányfő kijelentette, alkotmánymódosítással fogják eltávolítani a posztjáról. Az államfő először a Velencei Bizottsághoz, majd az Alkotmánybírósághoz fordult. Sólyog Tamás beadványában arra kérte a testületeket, hogy vizsgálják meg a közjogi méltóságok eltávolítását célzó alaptörvénymódosítások ügyét. Az Alkotmánybíróság jövő hétfőre napirendre is tűzte az indítványt, de péntekre kiderült, a testület 7 tagja személyes érintettség miatt nem akar részt venni a tervezett ülésen. Később több portál arról értesült, hogy további tagok is kizáradhatták volna magukat, ha Polt Péter nem veszi le napirendről az ügy tárgyalását. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését, közölte a Sándor Palota a HVG megkeresésére. Hozzátették, a Velencei Bizottságot érintő jogi folyamatokról a Sándor Palota minden eddig felmerült információt megosztott a nyilvánossággal. Most, hogy a köztársasági elnök és az alkotmánybíróság elnökének a pucs kísérlete elbukott, az érintettek egyetlen döntést hozhatnak, lemondanak, írta a közösségi oldalán Mellitei Barna Márton Tiszás képviselő. A pénteki volt a magyar alkotmányosság egyik legszégyen teljesebb napja, reagált közleményében a Fidesz. Az ellenzéki párt azt írta, Szabó Marcell alkotmánybíró és Mellitei Barna Márton titkos megállapodást kötöttek, amelynek értelmében azok az alkotmánybírók, akik nem engedik napirendre a beadványt, a posztjukon maradhatnak. Magyar Péter Brüsszelben arról beszélt, Sólyog Tamás közjogi válságba sodorta Magyarországot. A miniszterelnök ezért kijelentette, az államfőnek távoznia kell.
7: Fellázadt az Alkotmánybíróság a magyar köztársaság elnök ellen. Én azt gondolom, hogy itt a vége a történetnek. Tehát ha eddig nem lett volna közjogi válság, és eddig nem kellett volna lemondani, le kellett volna, de ha eddig nem kellett volna lemondani a Sólyog Tamásnak, akkor ma
4: szerintem ő is érzi haladéktalanul távozni. Ez teljesen példátlan, ami történt.
8: Később a kormányfő egy videót is megosztott a közösségi oldalán, ahol arról beszélt, az alkotmánybíróság tagjai nemet mondtak Súlyog Tamás alkotmányos pucs kísérletére, és egyértelműen Selyem Zsinort küldtek neki.
9: Pontosan tudnia kellett volna, hogy az alkotmánybíróság nem politikai menedékhely a bukott rendszer közjogi vezetői számára, még akkor sem, ha Polt Péter vezeti azt. Mégis megpróbálta felhasználni arra, hogy saját magát védje. Súlyog Tamásnak is szembe kell néznie azzal, amit már mind tudunk. A köztársasági elnöki tisztség és a hatalom nem az övé, hanem a magyar nemzeti. Ideje visszaadni a hatalmat a népnek.
8: A miniszterelnök szerint Súlyog Tamás mellett Polt Péternek, az alkotmánybíróság elnökének is távoznia kell.
1: A főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását kezdeményezte a Tisza egyik képviselője. Szabó Tibor törvényjavaslata szerint a jövőben a 2024-es évre vonatkozó nemzetgazdasági átlagkeresetet kell majd alapul venni. Megszűnne viszont a polgármesterek havi költségtérítése, és csökkenne a vármegyei közgyűlési elnökök fizetése. Az indoklásban a politikus nemzetgazdasági érdekekre, illetve a közpénzekkel való takarékos gazdálkodásra hivatkozik. Császár Attila összeállítása.
10: Reformjavaslatokkal érkezett a főpolgármester és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöksége a vidék és településfejlesztési miniszterhez június elején. A találkozót követően Lőrinc Viktória közleményében szorosabb együttműködésről írt, majd folyamatos párbeszédet ígérte a polgármestereknek. Gémesi György, a MÖSZ elnöke akkor azt mondta, konkrét kérdésekről a hónap végén egyeztetnek majd, ezért a településvezetők fizetésének esetleges csökkentéséről sem esett szó.
11: Arra kaptunk ígéretet, hogy a hónap, június hónap második felében egy formális egyeztetés lesz az a kormány és az önkormánytól között.
10: Szabó Tibor, vidék és településfejlesztési bizottság tiszás elnöke ugyanakkor már pénteken benyújtotta a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök díjazás szabályainak módosítására vonatkozó törvényjavaslatot. A rendelkezéssel a 2024-es évre vonatkozó nemzetgazdasági átlagkereset szintjén fagyasztanák be a főpolgármester, a megyei jogú városok polgármesterei, a fővárosi kerületi önkormányzatok polgármesterei, valamint a polgármesterek illetményét. Csökkenne a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnökére vonatkozó illetményi szorzószám, és megszüntetnék több önkormányzati vezetőt, havi költségtérítését is. A kezdeményezés célja, hogy júliustól ne emelkedjenek automatikusan a juttatások. Magyar Péter pénteken Brüsszelben az uniós csúcs találkozó után tartott sajtótájékoztatón is megerősítette, hogy befagyasztják a polgármesterek fizetését, és elveszik tőlük a számla nélküli költségtérítéseket.
4: Befagyasztjuk a 25-ös szinten a polgármesterek és alpolgármesterek fizetését törvényi erővel.
10: A polgármesteri fizetések csökkentésével kapcsolatos korábbi tervre politikai oldaltól függetlenül tiltakozással reagált számos városvezető, köztük Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely első embere, valamint Lengyel Róbert, Siófok baloldali polgármestere is.
12: Hogyha a polgármesterek bérét lenyomják, akkor itt mindenki rosszabbul fog keresni.
10: Álláspontjuk szerint az önkormányzati rendszer stabil működéséhez kiszámítható finanszírozásra és a településvezetők lelkiismeretes, gyakorlatilag folyamatos szolgálatot jelentő munkájának megbecsülésére van szükség. A miniszterelnök már május végén egy interjúban is arról beszélt, hogy jelentősen csökkenni fog a miniszterelnök, a miniszterek, az önkormányzati képviselők és a polgármesterek fizetése. A honatják alapilletményére vonatkozó törvényjavaslatot az országgyűlés meg is szavazta.
1: Véget ért a tanév, megkezdődött a vakáció, de az oktatási tárca nyáron is folytatja az egyeztetéseket a szakmai szervezetekkel. Szeptemberig változhatnak a sztrájk szabályok és a tankerületek, illetve az igazgatók közötti hatáskör megosztás is átalakulhat. Bácskai Judit beszámolója.
13: A tanév végével nem értek véget a feladatok. A tanároknak ilyenkor rengeteg az adminisztrációja. Hamarosan azonban csökkenhetnek ezek a terhek, hiszen szeptembertől már nem lesz teljesítményértékelő rendszer, erről döntött az új kormány. Szerintük az nem ad valós képet a teljesítményről, és nem támogatja a szakmai fejlődést. Ezzel a tanárok is egyetértenek.
2: Lukács Lajos, a Bányai Júlia gimnázium igazgatója.
14: Egy osztályfőnök az osztályának szervezzen programot, egy tanár szervezzen szakmai programot, egy fizikatanár, ha lehetősége van, vigye el a gyerekeket Paksra, és ne a teljesítményértékelés miatt.
2: A pedagógusok szerint velük és a szülőkkel is párbeszéd kellene ahhoz, hogy az új oktatási rendszer jól működjön.
15: Iskola, gyermek, szülő, ennél a háromszög nélkül nem tudjuk igazán hatékonyan megoldani az oktatást. Ebbe várnék fejleményeket, ebbe várnék különböző állásfoglalásokat.
2: Mondta a Meszlényi Zoltán katolikus általános iskola igazgatója, Baranya István. A pedagógusok szakszervezete szerint a legnagyobb probléma továbbra is a bérezés, hiszen a fizetések még jóval elmaradnak az uniós átlagtól. Ezért azt javasolják a tárcának, hogy az asszisztensek és a dajkák bére is emelkedjen. Totyik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének elnöke.
16: Egyeztetés alatt van az uniós források felhasználása tekintetében a pedagógusok béremelésére vonatkozó kormányjavaslat. Ugye itt a diplomás átlagkeresetek 80%-át kell elérni a pedagógusok átlagkeresetének. A KSH márciusi adatai szerint csak a 78,8%-át értük el, tehát ezt korrigálni kell a kormánynak.
2: Az oktatási tárca munkája sem áll le a nyáron. A kormányzat már most több javaslatot benyújtott, például a tankerületekre vonatkozó fejlesztéseket, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő.
17: A cél, hogy a tankerületi fenntartású iskolák igazgatói újra érdemi gazdasági és munkáltatói jogköröket kapjanak. Az iskolák gazdasági önállósága növekedjen és helyreálljanak a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogai.
2: Közben a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet és társadalmi egyeztetésre bocsátotta. A javaslat eltörölni azokat a szabályokat, amelyek a köznevelésben dolgozók sztrájkjogát korlátozta. Emellett szélesítenék az intézményi igazgatók munkáltatói jogköreit, és megszűnhet az a szabály is, amely alapján a szakmai kérdésekben csak a nemzeti pedagógus karral lehet egyeztetni.
18: Az integrált oktatás mellett tüntettek pedagógusok péntek délután a Kossuth téren.
19: A felszólalók szerint a magyar oktatási rendszer nem tud mit kezdeni a mássággal. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a magyar oktatás nem ismeri fel a tanulási különbségeket. Szerintük ezzel gyerekeket zárnak ki a magasabb szintű tudás megszerzéséből, mondta el Veres Álb Anita, szociális munkás, szociális és gyermekvédelmi szakember.
20: Elég lenne szeretni azt a gyereket, megértéssel, empátiával közelíteni hozzá, és partnernek tekinteni a szüleit, aki tud adni egy használati utasítást ahhoz a gyerekhez, de hogy ez a része ugyanúgy hiányzik, mint a fejlesztések.
18: 3:41. Adásunkban elmondtuk, hogy ősszel lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve a sargentini jelentés alapján indított 7-es cikkely szerinti eljárás, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Elmondjuk, hogy országszerte 400 intézmény 3000 programmal várja a látogatókat, ugyanis ma van a múzeumok éjszakája, és hamarosan beszámolunk arról, hogy fokozódik a kánikula hőségriasztás van itthon és külföldön is.
0: Déli krónika.
18: A Nyugat-Magyarországot érintő azbeszt szennyezés rendezéséről is tárgyalt Brüsszelben a miniszterelnök.
19: Magyar Péter hangsúlyozta, valódi vizsgálatot sürgetett az osztrák kancellárnál, amely Ausztria felelősségére és Magyarország kártalanítására is kiterjed.
21: Jártam Bécsben pár hete hivatalos állami látogatáson, és akkor abban maradtunk, hogy az azbeszt szennyezést miatt létrehozunk egy kétoldalú munkacsoportot osztrák-magyar részvétellel, ami azon fog dolgozni, hogy egyrészt megállapítsa, hogy pontosan mekkora a kár, hány ember egészségét veszélyezteti a jelenlegi helyzet, hogy alakult ez ki, milyen szabályozási, hatósági anomáliák vezethettek ehhez, ki a felelős és ki fogja állni a cehjet. Elmondtam a kancellár úrnak, hogy nem látom egyelőre azt a sebességű haladást, ami elvárható egy ilyen esetben, ami ennyi embert érint.
18: Összeomlott a turizmus Parajdon a tavalyi sóbánya katasztrófa óta, számolt be a Kossuth Rádiónak a székelyföldi település polgármestere.
19: Nyágrus László hangsúlyozta, a látogatók száma több mint 90%-kal esett vissza az elmúlt egy évben, ezért egyre több panziót, vendéglőt, boltot zárnak be, és azt sem tudják, hogy újra nyithat-e valaha a tavaly májusi vízbetörés után lezárt gyógyászati központ.
22: Minden családot érintett, és akit nem érintett, az a közeljövőben érezni fogja sajnos ennek a hatását. Az anyaországtól nem várjuk el ezt, hogy új sóbányát létesítsenek, ha a közösségen tudnak segíteni. Mondhatni, hogy a turizmusban egy kis téglát is be tudnak tenni, az a közösségnek mindenféleképpen jó.
18: Teljes változáson megy át a Városliget, erről beszélt Vitézi Dávid miniszter csütörtökön. Zöldítik és autómentesítik a területet, és átalakítják a Hősök terét is. A főpolgármester az M1 kérdésére üdvözölte a kormány döntését, ugyanakkor kijelentette a Városliget a városé kell, hogy legyen. A parkosítás legkorábban tavasszal kezdődhet. Páfai Csikol szállítása.
3: A hónap végén nyílik meg a Városligetben az új ifjúsági szabadidőközpont. Az egykori Petőfi csarnok épületében.
5: 1985-ben nyílt meg az új ifjúsági szabadidőközpont, ami a Petőfi csarnokban kapott helyet. Az épület korábban a Nemzetközi Vásár egyik pavilonjaként működött, majd koncerthelyszínné alakult. 3 évtizeden át azonban nem újították fel, így az állapota leromlott. 2017-ben el is bontották. A tervek szerint az új nemzeti galériát építették volna fel itt, de ez sosem valósult meg. A Városliget egy része ezért most is tele van grafitis kordonokkal. Hasonló sorsra jutott a régi közlekedési múzeum is. Az építési területénél is tele vannak firkákkal a falak. Bár az előző kormány azt állította, hogy torzókat nem hagy, a Városligetben mégis ez történt, így látja Vitézi Dávid.
6: A kormány ezt a helyzetet nem tartja elfogadhatónak.
5: A közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön jelentette be, hogy a lekordonozott területeken a kormány közparkot alakít ki.
6: Óriási zöld felület hiány van Budapesten. Fontos az, hogy bővítsük a közparkokat. A Városliget az ország legrégebbi és egyébként világszintű jelentősége bíró történeti közparkja, ahol azt gondoljuk, hogy minden olyan területet, amit vissza lehet nyerni a zöld felületek fejlesztésére, azt vissza is kell nyerni.
5: Az Orbán kormány idején jött létre a Városligetben a Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum is. A terület egy nagy részét fel is újították. Vitézi Dávid azonban most azt mondta, felülvizsgálják a korábbi kormány Városligettel kapcsolatos döntéseit, mert nem akarják, hogy további épületek épüljenek oda. A Városligeten átmenő autóforgalmat is kiterelnék, hogy az M3-as autópálya bevezető szakaszáról érkező autók ne vágják ketté a ligetet. A fejlesztés a Hősök terét is érintené, a műcsarnok és a Szépművészeti Múzeum előtti aszfaltozott területeket is zöldítenék, és minőségi köztérré alakítanák. Vitézi Dávid azt mondta, a beruházásokat a közlekedési és beruházási minisztérium kezeli majd, de a munkálatok során együttműködnek Zuglóval és a fővárossal is. A főpolgármester üdvözli a kormány döntését.
23: Teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy a lebontott épületek helyét parkosítani kell.
5: Karácsony Gergely ugyanakkor leszögezte, hogy a Városliget a városé kell, hogy legyen. Szerinte ez akkor valósulhat meg, ha Budapest és az ország is rendezni tudja a pénzügyi helyzetét.
23: Alapvető politikai szándékban egyetértünk, ebben nem látok feszültséget. Nyilván az ütemezés, illetve hát az a helyzet, hogy a központi költségvetés nagyon rossz állapotban van, ez nyilván a politikai jó akaratot azért némileg korlátozza, de én biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk találni a megoldást.
5: A Városliget parkosítási munkálatai legkorábban jövő tavasszal kezdődhetnek meg.
18: Országszerte csak nem 400 intézmény 3000 programmal várja az érdeklődőket ma a múzeumok éjszakáján. Lesznek tárlatvezetések, koncertek, filmvetítések, interaktív események, valamint családi és gyermekprogramok. A rendezvény kiemelt helyszíne ezúttal Sopron, a központi téma pedig a gasztronómia lesz. Illés Anna összeállítása.
24: A 24. múzeumok éjszakája 2026. június 20-án egyben annak a bejelentésnek is tere és lehetősége, hogy véget vetünk több mint egy évtizede tartó éjszakának, ami a kultúrát és a múzeumokat is ellepte és magába foglalta.
25: Mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a 9 éve bezárt Iparművészeti Múzeumban, ahol megnyitotta az idei programsorozatot. Tarzoltán hangsúlyozta, vissza kell adni a kisajátított múzeumokat a nemzetnek. A tárcavezető a kormány kulturális területen megfogalmazott céljairól is beszélt. Felújítják az Iparművészeti Múzeumot, kezdeményezik a közgyűjteményekben őrzött nemzeti kulturális javak elidegenítésének tilalmát. Emellett a kulturális szféra dolgozóinak megbecsülését, bérük rendezését is hangsúlyozta.
24: Már dolgozunk ezek mellett azon a törvénymódosításon is, amely lehetővé teszi a kicsinyes hatalmi érdekek miatt létrehozott, és akkor itt mondok egy betűszót, MNKK megszüntetését, és ezáltal helyreállítja az abba korábban beterelt intézmények függetlenségét. Megszüntetjük a közgyűjteményi területet is érintő központi kommunikációs korlátozást. A jövőben ezért minden intézmény saját hatáskörében dönthet kommunikációját, és üzenetéről.
25: Tarzoltán azt is mondta, a múzeumok éjszakája olyan esemény, amellyel Magyarország azt is bizonyítja, hogy része egy nagyobb európai kulturális közösségnek.
4: Mi mindenkit várunk, aki csak jön.
25: Hívta fel a figyelmet az idei rendezvénysorozat kiemelt helyszínén Sopronban Tóth Imre múzeumigazgató.
4: Kis László Csilla Rász lesz az előadónk. Kávékultúrától a borkultúrán át a vendéglátásnak a hagyománya és kultúrái. Ezek mind vagy előadásban, vagy kóstoló formájában, vagy vegyes formában előfordulnak.
25: A Szentendrei Szabadtéri Múzeum is csatlakozik az országos központi tematikához, ami idén a gasztronómia, mondta Lengyel Emese, az intézmény rendezvény szervezője.
7: Ízekbe zárt történetek, hogy egészen különleges programokkal készültünk mi is, rengeteg koncert, élő történelemjáték, kézműves és játékhelyszínek, nagyon különleges tárlatvezetések, fényfestés lesz nálunk a Szentendrei Skanzenben.
25: A Kossuth Rádióban is kiemelt téma a múzeumok éjszakája. Este 8 és 10 óra között élő műsorban kísérhetik figyelemmel az esemény programjait.
18: Megnyílt a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Öveket becsatolni című közlekedésbiztonsági kiállítása Budapesten az északi járműjavítóban. A múzeumok éjszakájához kapcsolódóan megrendezett eseményen Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter is részt vett.
19: A kormányfő a megnyitón a kulturális örökség bemutatásának és a közlekedés szerepének fontosságáról beszélt.
8: Ilyenkor több mint 300 múzeum, kulturális színhely és a hozzájuk kapcsolódó tudományok mutatják meg több százezer honfitársunknak vidéken és a fővárosban azt, hogy mire képesek a kulturális kincseinket, a közös tudásunkat, tudástárunkat. Külön öröm számomra, hogy a közlekedés ügye mostantól pár hete olyan vezető kezében van, aki ma is tanúsíthatom, őszinte érdeklődéssel és lelkesedéssel fordul a közlekedés története, és reméljük, hogy a jövője felé is. Biztos vagyok benne, hogy Vitézi Dávid a magyar közlekedés talán legnagyobb rajongója, így minisztersége alatt számos olyan programmal, kezdeményezéssel és élménnyel, jó élménnyel találkozhat majd Magyarország, amely közelebb hozza ezt a különleges világot a családokhoz és a fiatalokhoz, és hogy az ő vezetésével a magyar közlekedés is valóban végre új rendületet kaphat.
18: Érvénybe lépett a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál, a legtöbb változás a Balatonnál lesz. Kétszer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, és sűrűbben indulnak a volán buszok is a Balatonhoz, illetve a tó környékén.
19: A Tópart Express a Katica Interrégió, valamint a Dunakanyarból Fonyódra közlekedő Jégmadár Express vonat is korszerű, alacsonypadlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, illetve Kelet-Magyarországról is indulnak motorvonatok a Balatonhoz, ezen kívül idén is lesznek éjszakai bagolyvonatok.
18: Olimpikonokkal, közösségi futással és sportági bemutatókkal várják az érdeklődőket a Városligetben megrendezett olimpia napján.
19: A Magyar Olimpiai Bizottság ingyenes rendezvényén pályára lép az olimpikonok All-Star kosárlabda csapata, emellett fitnessedzések, vetélkedők és kerekasztal beszélgetések is szerepelnek a programok között, mondta a szervezet főtitkára. Fábián László hangsúlyozta, a kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet az olimpiai értékek és az egészséges életmód fontosságára. Az olimpia napját világszerte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 1894. júniusi megalakulására emlékezve rendezik meg.
9: Sok olyan dolog van, amit a sporton keresztül, az olimpizmuson keresztül megismertünk, az egymás tisztelete az országok között. Ugyan versengés van, de mégis az egyes országok erényeit, az adott sportoló tudását el kell, hogy ismerjük, és hogyha jobb, akkor ugye azon dolgozunk, hogy mi is megpróbáljunk ugyanolyan jók lenni. És ez hétköznapokban mindenkivel előfordulhat, akár a munkahelyen, akár a sportpályákon, és szerintem ez fontos, hogy a gyerekek ezekkel megismerkedjenek.
18: Megérkezett az első komolyabb hőhullám Magyarországra, ma is 35 fok fölött lehet a csúcshőmérséklet, ezért másodfokú riasztást rendeltek el. A hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. A vidéki nagyvárosokban és a fővárosban is több helyen párakapukat, ivókutakat helyeztek el. Részletek Brieska Dánieltől.
1: tartósan 30 fok fölé emelkedik a napi legmagasabb hőmérséklet, és ez a napi középhőmérsékletet is megemeli.
10: Közölte az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix a Hungaromet előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére keddé félig. Súlyos panaszokat, napszúrást és akár életveszélyes hőgutát is okozhat a hőség, erre figyelmeztetnek a szakemberek. A hirtelen jött meleg leginkább az időseket, a kisgyerekeket, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élőket veszélyezteti.
11: Hatalmas a hőség itt Pécs.
10: A rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem.
11: Mindenki próbál egy kicsit valahogyan hűsíteni magán, akár a párakapuval, akár valamit inni, vagy akár csak behúzódni az árnyékba.
10: Mondta Baranyi Bence, pécsi tudósító. Zalaegerszegen lajtos kocsiból is ihatnak vizet a forróságban a járókelők.
12: A belvárosban most egy rendezvény zajlik, ezért az Alavíz ZRT a lajtos kocsit kihelyezte ide a dísztér központjába. Ebből a kocsiból egyébként több is rendelkezésre áll.
10: Tudósított Mezei Orsolya.
11: Itt a nyár, itt a forróság, ami...
10: Budapest forgalmas közterületein, például a Deák téren párakapuknál lehet hűsölni, a sűrűn lakott részeken pedig pár száz méterenként ivókutak is vannak, hangsúlyozta Karácsony Gergely főpolgármester.
11: A Budapest Go applikáción egész pontosan meg tudod nézni, hogy hol van a hozzád legközelebb lévő ivókút. Igyátok a csúcsminőségi budapesti ivóvizet, és vigyázzatok magatokra a nyári napokon.
10: A hőségriasztás miatt vizet oszt a MÁV csoport is. Az utasok 10 és 17 óra között ingyen ásványvizet kaphatnak a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbusz állomáson.
11: A legforróbb napok most jönnek, és
10: akár 37 fok is lehet, hangsúlyozta a Fejős Ádám meteorológus, tartós kánikulára kell számítani.
11: A hajnali órákban sem esik vissza érdemben annyira a hőmérséklet, hogy pihentető lehessen az alvás, gondolok itt például a 22-23 fokos hőmérsékleti minimumokra, amik kiemelten extrém trópusi éjszakát is eredményezhetnek. Ki van adva a figyelmeztetés a magas napi középhőmérséklete, ez 25 fokos, tehát középhőmérsékletet jelent.
10: Fejős Ádám ugyanakkor hangsúlyozta, fokozódik majd a füllettség, ma ugyanis főleg a Dunától keletre, vasárnap pedig már szinte bárhol az országban kialakulhatnak záporok, zivatarok, felhőszakadással, jégesővel, többfelé 30 mm csapadék is hullhat rövid idő alatt.
18: Tovább tombol az extrém hőhullám Európa szerte, a tikkasztó akár 40 fokot is elérő forróság az embereket és az állatokat is megviseli. Németországban a folyópartokon keresnek menedéket a helyiek, de az állatkertek lakói is extra törődést igényelnek. Franciaországban a hőségriasztás miatt még az érettségi vizsgákat is el kellett halasztani, a spanyol fővárosban pedig hivatalos klímamenedékké nyilvánították a légkondicionált piacokat. Buka Bence és Mikkel György összeállítása.
13: A Németországot folytogató 35 fokos kánikula az állatokat sem kíméli. Az állatkerti gondozók azt mondják, minden állat máshogy viseli a szélsőséges körülményeket. A madarak például kifekszenek a napra és porfürdőt vesznek, a pingvinek pedig szívesen mennek a vízbe hűsölni. Sok állatnak, például az orángutánoknak is a szokásosnál több innivalót adunk, fogalmazott az állatkert szóvivője. A Bajor fővárosban eközben napozók lepték el az Izár folyó partját. Mások a vízben úszva próbálnak menekülni a nyári hőség elől. Próbálom védeni magam, és igyekszem minél hamarabb árnyékba húzódni, vélte egy müncheni nő. Franciaországban is extrém hőség tombol. A megyék mintegy felére kiterjesztették a hőségriasztást. Több kulturális és sportrendezvényt töröltek, máshol egy héttel elhalasztották az érettségi vizsgákat. A kánikula csúcspontja hétfőre várható, akár 40 Celsius fokos maximumokkal. A spanyol fővárosban eközben a légkondicionált fedett piacok lettek a legnépszerűbb találkozóhelyek. A hőség miatt megugrott a ventilátor és klímaeladások száma. Voltak boltok, ahol az elmúlt héten megtízszereződtek az eladások.
18: Olaszországban a rendkívüli hőhullám miatt a legmagasabb fokozatú riasztást adták ki több nagyvárosban. Az alpesi Bolzánóban és Firenzében akár 40 fok is lehet. Róma, Sárközi Júlia.
14: Napról napra erősödik a hőség az olaszországi városokban. A legmagasabb fokozatú vörös színű riasztást rendelte el az olasz egészségügyi minisztérium az északi Bolzánó városában, Bressában, Milánóban, Torinóban, Bolognában, Firenzében és az Adriai-parti Pescárában. Rendkívüli forróságot jeleztek Sardinia szigetén is, és közepes riasztás lépett életbe Rómában, Triestben, Velencében, Veronában, valamint a szicíliai Catániában és Palermóban. 6-8 fokkal van melegebb az ilyenkor megszokotthoz képest. Az Alpok hegyeiben egyenesen 10 fokkal mérnek többet. Az orosz egészségügyi tárca arra szólított fel, hogy gyerekek, betegek, idősek ne tartózkodjanak a napon. A déli órákban tilos a szabad téren végzett fizikai munka is. A hőhullám egészen június végéig eltarthat, de heves viharok kísérik elsősorban a Poalföldön.
18: Tűz ütött ki egy luxusszállodában a Dominikai Köztársaságban, egy ember meghalt.
19: A hatóságok szerint csak nem 1700 vendéget kellett kimenekíteni, a lángok pedig szinte teljesen megsemmisítették az épületet. A Dominikai Katasztrófa Védelem közölte, az áldozat egy olasz turista, aki füstmérgezésben vesztette életét. A tűzokát vizsgálják, annyit azonban már tudni, hogy a lángok azért terjedhettek olyan gyorsan, mert az épület tetőszerkezetének egy része nádból készült.
0: Autós percek.
19: Az Útinform tájékoztatása szerint sokan indultak a Balatonra, telítettek a sávok az M7-es autópályán, már az M1-es, M7-es elválástól lelassul a forgalom. Török Bálint és Székesfehérvár között szakaszosan torlódik a kocsisor. Torlódásra kell készülni az M0-ás M6-os csomópontjában is. Az M6-osra lehajtva a 14-es és a 20-as kilométer között terelésben kell autózni, ezért lassul le a forgalom az M0-ás és Érd észak kihajtók között. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják. A 4-es főton a 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők, napközben a félpályás lezárások miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek.
18: Fővárosi információkkal folytatjuk.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt a Hungária körúton az Árpád híd felé a Magyaródi útnál nem járható a külső sáv. Lezárták a 11. kerületben a Neszmély utat az Igmándi utca és a Menyecske utca között, mert tart a vízvezeték javítása. A 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszmélyi út megállót. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezték. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
18: És ahogy az már az előzőekben elhangzott, marad a 31-36 fokos kánikula, de több helyen lesz zápor, zivatar. Fejős Ádám meteorológus mondja a részleteket. Szervusz Ádám!
15: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat! A hőség egyébként egy kicsit tovább fokozódik majd a vasárnap. Ma helyenként az ország északi-északkeleti részein, majd később egyre több felé, kelet, délkelet és dél Magyarországon fordulnak elő záporok, zivatarok. A legveszélyesebb kísérő jelenség a villámlás, illetve szélrohamok lehetnek, de a holnapi zivatarok már intenzívebbé válhatnak. A csapadék gócok hajnalra zömmel lecsengenek, elvétve lehetnek futó záporok éjszaka és hajnalban. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke döntően 16-21 fok között várható, a tópartokon melegebb, még a völgyekben ennél hidegebb lehet. Aztán vasárnap a nap első felében a déli órákig bezárólag körülbelül marad az eseménytelenebb, hasonlóan a hajnali órákhoz az eseménytelenebb időjárás, aztán déltől kezdve ismét északkeleten, majd közép- és kelet-Magyarországon, a Dél-Dunántúl az esti órákban is záporok, zivatarok kialakulása várható, és ezeket a csapadékrendszereket már felhőszakadás is kísérheti, tehát akár rövid idő alatt több 10 mm, néhol 30 mm csapadék jellemezheti. Legfeljebb 37 fok várható vasárnap lesz a hét legmelegebb napja. Nagy lehűlést nem hoznak ezek a csapadékrendszerek, átmeneti felfrissülést követően inkább füllet. Hétfőn is lehetnek lokális záporok, zivatarok, majd keddtől kezdve szárazabbra fordul időjárásunk, és visszatér a strandidő a jövő hét közepén, illetve annak második felében újra 36-37 fok jöhet.
18: Köszönjük szépen, kedves hallgatóink! A Déli Krónika ezzel véget ért, a szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Dancsó Mária és Lajer Rita nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Ciprusz Éva. Viszont hallásra!
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
18: Meg kell tanítani az embereket arra, hogy a szeretet nem idill és szemforgató beleegyezés, hanem okos és néha könyörtelen, tudatos cselekvés. És meg kell tanítani őket arra is, hogy meneküljenek attól a másféle szeretettől, mely nem alázatos. Márai Sándor író gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. június 20-án szombaton is Jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem egészen 2 óráig. Adásunk első perceiben Miklós József és Gál Gabriella énekel. A kukoricatökről és a Panna nevű lányról hallunk egy kedves történetet. Jó szórakozást kívánok!

Bányai Márton Juhan Jánossal és a zenekarával énekel a folytatásban. Ahogy mondjam meg néked, mennyire szeretlek című hallgatót halljuk már is. Fogadják sok szeretettel.

0: Kedves hallgatóink, aktuális tematikus hétvégénk főszereplője Horváth Pista, bár erről már bizonyosan időben informálódtak. Most ismételten hallgassuk Horváth Pistát, aki a boldog előadó művészi életéről mesél.
1: Soha nem is gondoltam erre, hogy talán művész leszek. Én egyszerű egy munkás ember voltam, de mikor erre a szakmára ugye rátértem, még akkor se tudtam, hogy ez micsoda. Majd 5 év után tudtam meg, hogy mégis milyen pálya ez. Sokrétű, mint a mezei virág. Ugye úgy szép a váza is, hogyha mindenféle virág van benne. Úgy szép az ének is, hogyha mindenféle nótát énekel az ember. Nagyon boldog vagyok, őszintén mondom, hogy úgy érzem, hogy talán a kedves közönség is meg van velem elégedve, amit még eddig nyújtottam.
0: Aktuális tematikus hétvégénk főszereplője Horváth Pista cigánydal énekes, a folytatásban már dalban szól hozzánk. A Ne menj el című csárdást halljuk, a Magyar Állami Népi Együttest Berki László prímás vezeti majd. Aztán Horváth Pista színpadi partnerével Csűri Edittel énekel, ekkor egy remek összeállítást hallunk majd. Jó szórakozást kívánok!

I love the date.

múlva soha már. Arra csalogva, merre a kap lejár, amerre a roma csávóba soha.

Kozák Gábor József és a zenekar a muzsikál a folytatásban. Aztán tartunk egy kis szünetet, de önök se menjenek túl messzire. A hírek után folytatjuk műsorunkat. Én itt leszek, remélem önök is.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalai, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 55 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Demet Imeát hallják. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan kedd éjfélig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekesekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a hazai közlekedés végre új lendületet kaphat, jelentette ki Magyar Péter a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján. A kormányfő beszélt arról is, hogy Vitézi Dávid minisztersége alatt számos olyan programmal, kezdeményezéssel lehet majd találkozni, amely közelebb hozza a közlekedés világát a családokhoz és a fiatalokhoz is. Az Öveket becsatolni című tárlaton a látogatók a közlekedésbiztonság történetét követhetik végig, a Magyar Királyi Posta autós iskolájától kezdve egészen a mesterséges intelligenciával működő innovációk világáig. Menetrend szerinti autóbusz és autó ütközött a Veszprém megyei Csetteinben. A személyautó vezetője meghalt, a buszsofőr súlyosan megsérült. A busz mintegy 40 utasa közül 80 könnyebb sérüléseket szenvedtek. A helyszínre több mentőegység és mentőhelikopter is érkezett. Reggel óta sokan tartanak a Balaton felé, telítettek a sávok az M7-es autópályán. Már az M1-M7-es elválástól lelassul a forgalom. Törökbálint és Székesfehérvár között szakaszosan torlódik a kocsisor, az átlagoshoz képest hosszabb lehet a menetidő. Tömegeket várnak a vízpartokra az első igazán meleg nyári hétvégén. A vízirendőrök a Balatonnál és a folyókon is megerősített szolgálattal készülnek. Tavaly 387 embert mentettek ki a Balatonból, 8 fürdőzőn viszont már nem tudtak segíteni. A tavaknál a viharjelzésekre nagyon kell figyelni. Ha a lámpák percenként 45-öt villannak, legfeljebb 500 méterre szabad eltávolodni a parttól. Gyorsabb jelzésnél pedig azonnal ki kell jönni a vízből. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás miatt. Az utazók mától naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbuszállomáson. A palackokat a készletreig a peronoknál, az ügyfélszolgálaton vagy a pénztáraknál lehet átvenni. A vasúttársaság arra kér mindenkit, hogy lehetőség szerint előre tervezze meg az utazását. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között pótlóbuszok viszik az utasokat. Az amerikai film stábja a Stadionok állomás alagúti részében forgat. Végül a várható időjárásról. A sok napsütés mellett ma csak elszórtan, holnap több felé és több hullámban várható zápor, zivatar. Néhol jégeső, felhőszakadás is kialakulhat. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökések kísérhetnek. Éjszaka általában 16-21, napközben 31-37 fok várható. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, a Balaton 23, a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos. Kedves hallgatóink, híreinket meghallgathatják a media.kirkik.hu oldalon is.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
6: Szombat délután 13 óra múlt 4 perccel, és még mindig jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában. A Hungarikum műfaj nagy nótaslágerei szólnak még egy teljes órában itt a Dankó Rádióban. Már is Kovács Apolóniát halljuk, aki rádiónk névadója, Dankó Pista szerzeményét nyújtja át a Dankó család tagjainak. Ez nem más, mint a Jegenyefán fészket rak a csóka című csárdás, de egy ritkábban énekelt verzió formájában. Hallgassuk meg együtt, mint ahogyan Simó Katalint és a Lágya kenyér pirítani nem lehet című csárdást is. További kellemes időtöltést! Jó!

Nógrádi Tóth István, Bokor János, Kis Károly és Szóka Júlia nóta felvételeit halljuk a következő percekben. Az elhagyott az asszony, a kalauz azt kiáltja Debrecen, a beterelték a ménest a karámba, és a Csicsak Rózsám hallod című klasszikus magyar nótákat halljuk. Itt a Dankó Rádióban.

Szentére. Sötét felhők mondja sülnek az égre, hogy végel a galambom az estére. Nem

Most pedig Berki László és Cigány zenekara játszik itt a Magyar Zene Rádiójában. A Prímás saját szerzeményét játsza, társszerzője Rácz Laci volt. Egy fizdúr nóta és kadenciás csárdás szól. Hallgassuk meg együtt!

Horváth Pista, aktuális tematikus hétvégénk főszereplője, az én nagy kedvencem is volt, sőt, mi több, nagyon sokszor hallhattam őt élőben, hiszen apukám kísérte őt zongorán, ráadásul nem csak kis hazánkban, hanem a tengeren túlon, az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában is. No de most cigányzenekari kísérettel csendüljön fel a Nem kell nékem a pogácsa című csárdás. Horváth Pistát halljuk. Zsiga, tenka, zsiga, zsiga, tenka, zsiga, zsiga.

0: deschidă merele măzăia, deschidă ră, deschidă apă, mă tări tiră, mă vă, deschidă, ioi, deschidă, deschidă, deschidă, deschidă, deschidă, deschidă, mă tări tiră, mă vă, deschidă, ioi, deschidă, deschidă, deschidă, deschidă, deschidă.
1: Bangó Margit, Besenyei Ferenc, Egri József és Benedekfi Katalin énekel itt a Magyar Zene Rádiójában. Népszerű magyar nóták sorakoznak fel egymás után, mint például a Bementem a patikába, a Szegletes udvar, a Már mi nálunk babám és a Repül a szán című magyar népies műdal. No de elsőként, ahogyan említettem, Bangó Margitot halljuk, aki egy világra szóló szerelemről énekel. Fogadják sok szeretettel!

olyan huncsok, gence, picsét keverik, aki rám néz, lélegzem is emelje. Minden kislány egyenes a hang,

0: mer. Enge breva forrohide, ha kis lány belenéz a szemembe.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: A kanyargó tisza partján.

0: Öreg zöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Milyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Robi Lakatos 2024-ben vette át a Magyar Zeneházában a Dankó Rádió Cigány zenei díját. Robi Lakatos nagyon meghatódott, amikor átvette a porcelán hegedűt, és elmondta, hogy ez az első igazán nagy szakmai díja elismerése. Boldogok vagyunk, hogy ezt a Dankó Rádiótól kaphatta meg, és ennek örömére természetesen Robi Lakatos a világhírű hegedű virtuóz játszott ifjabb Sárközi Lajos Gála zenekarával is, méghozzá a Tüzes Táncot. Hát fogadják sok szeretettel egyenesen a Magyar Zeneházából 2024 decemberéből Robi Lakatos játékát.

Továbbra is jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix. Üdvözlöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Énekeljük együtt Már is a hajátok cigányok, az egy kicsi ház van a domb tetején, a még azt mondják, ez se szép, az se szép, és a baj van, nagy baj című csárdást. Dóka Zsuzsa után Kollár Katalint halljuk.

A Van egy ház a Tiszaparton című hallgatóval indul szombati adásunk utolsó énekes összeállítása. Ez a hallgató 2024-ben az év magyar nótája szavazáson a harmadik helyezést ért el. Bárány Pál László nyújtja át most a Dankó család tagjainak, majd 60-ik is Gyöngyi a Hamis a szerelem című dallal érkezik ezúttal képzeletbeli színpadunkra, és Somogyi Erika zárja a sort a Szabad, Szabad, Szabad című csárdással. Hallgassuk meg együtt!

Jáger Balázs János Gordonka játéka szól egészen a legfrissebb hírekig. Én ezzel a felvétellel búcsúzom már önöktől, bízom benne, hogy találkozunk vasárnap is, 11 órától a Dankó Extrában, és ugyanígy a Déli Krónika után Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban. Várom önöket sok-sok szeretettel és nótás jó szívvel. 2-től 5-ig természetesen a Kívánság műsorra jelentkezünk, szívküldi szívnek szívesen ma is Gázoltánnal, majd 5 órától az Egy Nóta, Három Élet külön kiadással jelentkezik a Tudod-e még az Én Nótám című műsorunk, ahol Popovics László várja majd önöket. Én búcsúzom már, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra, így a kánikulában igyanak jó sok folyadékot, leginkább vizet, és ha lehet dél és délután 3-4 óra között ne tartózkodjanak a napon. További kellemes, szép hétvégét kívánok mindnyájuknak, viszont hallásra holnap!

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap ifjabb Jászai László színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit jelentett az apai örökség a színjátszásban, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen érzés manapság a főváros s egyben az ország első számú teátrumának a kötelékébe tartozni. Kedves hallgatóink, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. Elindult Svájcba Steve Witkoff amerikai főtárgyaló, miután ismét lehetőség nyílt az Egyesült Államok és az Irán közötti megbeszélések újrakezdésére. A harcukat lezáró a héten megkötött keretmegállapodást tegnap írták volna alá Svájcban J.D. Vance amerikai alelnök részvételével, de ő a Hezbollah és Izrael között kiújult harcok miatt lemondta részvételét. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban. Egy ember életveszélyesen megsérült. A szerelvény két kocsija tolatás közben összeütközött, majd mintegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant. A vagonok üresek voltak. A baleset éjszaka Münchennél történt. A mentés várhatóan napokig tart, de korlátozásokra nem kell készülni, mert a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak, közölte a Német Vasút Társaság. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a hazai közlekedés végre új lendületet kaphat, jelentette ki Magyar Péter a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján. A kormányfő beszélt arról is, hogy Vitézi Dávid minisztersége alatt számos olyan programmal, kezdeményezéssel lehet majd találkozni, amely közelebb hozza a közlekedés világát a családokhoz és a fiatalokhoz is. Az Öveket becsatolni című tárlaton a látogatók a közlekedésbiztonság történetét követhetik végig, a Magyar Királyi Posta autós iskolájától kezdve egészen a mesterséges intelligenciával működő innovációk világáig. A múzeumok szerepe a múlt megőrzése és a kutatás, az intézmények megértés és a megértetés terei, amiből a jelen épül, fogalmazott a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozatot megnyitó sajtótájékoztatón. Az Iparművészeti Múzeumban tartott eseményen Tarz Zoltán arról beszélt, egyértelmű volt, hogy a 9 éve bezárt és magára hagyott intézményben kell megnyitni a kulturális programsorozatot. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan kedd éjfélig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Tömegeket várnak a vízpartokra az első igazán meleg nyári hétvégén. A vízirendőrök a Balatonnál és a folyókon is megerősített szolgálattal készülnek. Tavaly 387 embert mentettek ki a Balatonból, 8 fürdőzőn viszont már nem tudtak segíteni. A tavaknál a viharjelzésekre nagyon kell figyelni. Ha a lámpák percenként 45-öt villannak, legfeljebb 500 méterre szabad eltávolodni a parttól. Ha gyorsabb a jelzés, akkor pedig azonnal ki kell jönni a vízből. Végül a várható időjárásról. A sok napsütés mellett ma csak elszórtan, holnap többfelé és több hullámban várható zápor, zivatar. Néhol jégeső felhőszakadás is kialakulhat. Egy-egy zivatart erős viharos széllökések kísérhetnek. Éjszaka általában 16-21, napközben 31-37 fok között alakul a hőmérséklet. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. a Balaton 23, a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos. Híreinket visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon is. Kedves hallgatóink, a pontos idő 14 óra múlt 4 perccel.
0: Szívküldi szív meg szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket szombat délutáni kívánságműsorunkban. Ugye van kedvük velünk tölteni ezt a hamisítatlan nyári délutánt, csak a legnagyobb kedvencekből válogatott ma is a szerkesztő Nemesnéki. A hangmérnök Gorzsás Gábor. Ma a Rafaeleket köszöntjük névnapjukon, és azokat, akik június 20-án születtek. Telefonszámunk 061-759-60-71. Törökné Emi kérte azt a nótát, melyet édesapja is gyakran énekelt édesanyjának. Kossár Szabolcsot halljuk, kísér Farkis Béla zenekara, kékpettyes rakott szoknya.

0: passzol.
1: Szeghalomban Pálfi János és drága párja ma ünnepli aranylakodalmát. Ez alkalomból sok szeretettel köszönti őket, és szívből kívánja, hogy gyémánt lakodalmukat is érjék meg békében, jó egészségben, nagy szeretetben Jenesné Pálfi Irén. Turay Kismária és Bokor János énekel, Tiszta Fehér Oltár.

Bernádon feleségének, Szank Bernadettnek 49. születésnapja alkalmából kíván nagyon jó egészséget, minden szépet és jót szeretettel, férje és fia, Vereckei Erzsébet énekel, add ide gyorsan a kezed.

0: És most hallgassunk bele az üzenetrögzítőbe.
1: Jó napot kívánok, én Olamedes Kivince vagyok, Barassol telefonálok be, és ha Hajmási Péter, Hajmási Pál dal szeretném kérni, mert én nagyon szeretem ezt a nótát. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Nagyon örülök a hívásnak, kedves Vince. Teremi Trixit és Kis Zoltánt halljuk. Hajmási Péter, Hajmási Pál.

feleségemet, Balog Andornét nagy szeretettel köszöntöm, minden szépet, jót kívánok, és azt, hogy még sok évig egészségben, boldogságban legyen az életünk része, szerető férje. László Imre énekel, Kísér Kócé Gyula zenekara, Gyöngyvirágos kiskertetben.

Túróczi né Zsuzsa 60-ból a Dankó családtagjainak küldi a következő nótát, Szász Katit Baranya István zenekara kíséri, Mindig szép a nyíló virág.

Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén Horváth Pista életművét elevenítjük fel. Máig fogalom a magyar nóta és a cigánydalok kedvelői körében. A tiszakeszi születésű művész rendkívüli tehetségével és utánozhatatlan előadásmódjával vált a magyar zenei élet egyik meghatározó alakjává. Eredetileg cigányzenészként és énekesként indult pályája. A közönség különösen a Hey Rigó Rigó című dal révén zárta a szívébe, amely életművének legismertebb felvétele lett. Betegsége miatt 1996-ban visszavonult, 98. június 17-én hunyt el Budapesten. Művészete azonban tovább él a felvételekben és a hallgatók emlékezetében. Horváth Pistát Boros Lajos zenekara kíséri, Hey Rigó Rigó!

Szakályban édesapjának Farkas Ferencnek 75. születésnapja alkalmából minden jót kíván Tápióságról fia Feri, menye Brigi és két unokája, Ferike és Dávid. A 100 Celsius együttest halljuk. Boldog születésnapot!

Vitálos Henrik írt nekünk. Sok erőt, egészséget, boldog névnapot kívánunk a világ legjobb anyukájának, nagymamájának, dédnagymamájának. Ezt kívánják gyermekei, 10 unokája és 6 dédunokája. Nagyon köszönjük a sok törődést, segítséget. Sok ölelést és csókot küldenek gyermekei, Valika, Angéla, Berci, Henrik és családjuk. Nagy ölelést küldenek az unokák is, és a dédunokák. Kalmár Pált, Rácz Béla zenekara kíséri, hogyha ír majd édesanyám.

hogyha én majd édesanyám, írjanak falunkról. Jöjjön egy szál virágot, azt

Bocsányné Icuka édesapjának és apósának küld egy vagy több vidám nótát ezen a szombat délutánon. Simon Boglárka és Jenei Gábor énekel, kísér Budai Sándor zenekara. Péntek este kimentem a szőlőbe.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Kiskunfél egyházáról beszélek, szeretném hallani a kívánság műsorukban Kivédi Ervintől a pont ilyent rendelt nekem az orvos. Köszönöm szépen, Feketéné voltam, viszont hallásra.
2: Örülök, hogy felhívta a figyelmünket erre a régi felvételre, Kivédi Ervin énekel.
3: Mert az öreg kecske is még megnyalja a sót, ha meglát egy fehér népet, a csinyharasót. Öreg ember, nem vén ember, régi hagyomány, hát így szólok, ha velem szemben jöd egy

Az évek lassan mindenki felett, de azért még működik egy furcsa szerkezet, amit ugye színnek hívnak, és az feldobog, dobog.

No, persze már kell egy kicsi kavinton ide. Virómát is iszogatok én reggelire. Cellerleves az ebédem, s hozzá kaviár.

mancikát már évek óta kerülgetevé. Elől húsos, hátul begyös szőket innené. Úgy döntöttem, megtaláltam az igazi nőt, s elindultam lánykérőbe tegnap délelőtt. Úgy rohantam, alig kaptam közben levegőt, s megálltam a sarki bútoráruház előtt. Csak bámulok a kirakat kellős közepén, egy gyönyörű hintaszéket fedeztem.

Gazdik Sándorné szeretné meghallgatni a következő, nagyon népszerű nótát. Tolnai Andrást ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri. Messze van a kicsi falum.

Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Poroszlai Sándorné Kalina Enikőtől kérte a következő nótát, kíséri Fjebdéki Lakatos Sándor zenekara, Répa Retek Magyaró.

Bonyhádról Keller Sándorné kérte a következő dalt Farkas Rozika előadásában, kísért Tordai Zoltán zenekara, az írás jól megmondja.

Görics Bálinnénak testvére küldi sok szeretettel egyik kedvenc dalát Záhonyba, Lukács Anita és Vadász Zsolt énekel, Ringo Velló Csengeri Violám.

Salgó Tarjánba feleségének, unokájának, keresztfiának küldi a dalt Fényszarusi Dezső László. Rigó Jancsit Hankó József zenekara kíséri, Kimegyek a temetőbe.

Zempléni Lászlóné Balatonbogláron szeretné meghallgatni a következő nótát. Pécsi Kis Ágnest Lakatos Sándor zenekara kíséri, felszállott a vadgalamba nyárfa tetejére.

Jó szívvel ajánlom figyelmükbe a következő óra zenéjét, és elhangzik majd a Nyitva van a százados óra ablaka, a Te rongyos élet és a Térden állva kérlek téged című dal is. A hírekig Lakatos Miklós zenekara játszik.

0: Műsorajánló.
1: Gyógyító állatok.
2: Olyan közeget teremtenek, ahol nincs ítélkezés, és ők ugye feltétel nélkül szeretetet árasztanak.
1: Egy kiképző, aki mindent tud az állatokról.
2: Az egyik fő feladatunk, hogy állatokat mentünk, és akkor kb. 300-350 állatról gondoskodunk.
1: Amikor egy érintés is segít.
3: Mit éreztek, amikor a lovakkal lehettek?
4: Jó érzés.
1: Jóra valók. Ma 17 óra 25 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Demet Imelt hallják. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan kedd éjfélig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat. Irányítható légibombával mértek csapást az orosz erők Harkiv városára. Egy ember meghalt, 9 megsérültek, köztük egy 6 éves gyerek, közölte az ukrán megye kormányzója. Légicsapások voltak Donyeck megyében is, ott 3 vesztették életüket. Az északkeleti Szumi megyében 13, a déli Herszoni régióban pedig 28 megsebesültek. Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország 99 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelmi 92-t semlegesített. Tehervagonok zuhantak le egy hídról Németországban. Egy ember meghalt. A szerelvény 2 kocsi a tolatás közben összeütközött, majd mintegy 5 méter magasból a híd alatt húzódó főútra zuhant. A baleset éjszaka Münchennél történt. A mentés várhatóan napokig tart, de korlátozásokra nem kell készülni, mert a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak, közölte a Német Vasút Társaság. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a hazai közlekedés végre új lendületet kaphat, jelentette ki Magyar Péter a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján. A kormányfő beszélt arról is, hogy Vitézi Dávid minisztersége alatt számos olyan programmal, kezdeményezéssel lehet majd találkozni, amely közelebb hozza a közlekedés világát a családokhoz és a fiatalokhoz is. Mától a nyári főszezoni menetrend érvényes a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz, 2-szer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, és sűrűbben indulnak a volánbuszok is a Balatonhoz, illetve a tó környékén. A Tópart Express, a Katica Interregio, valamint a Dunakanyarból Fonyódra közlekedő Jégmadár Express vonat is korszerű, alacsony padlós klimatizált motorvonatokkal közlekedik, de Kelet-Magyarországról is indulnak motorvonatok a Balatonhoz. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás alatt. Az utazók mától naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbusz állomáson. A palackokat a készletereig, a peronoknál, az ügyfélszolgálatokon vagy a pénztáraknál lehet átvenni. Holnap kezdődik a csillagászati nyár. A Hungaromet közölte azt is, hogy a napforduló pontos időpontja 10 óra 24 perckor lesz. A Föld forgástengelye idén ekkor hajlik el a legkisebb szögben a napsugaraitól. Emlékeztettek arra is, hogy a nyári napforduló összefort Szent Iván napjával, illetve éjjelével, de a Föld tengelyének elmozdulása miatt június 24-e helyett mostanra már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka. Híreink végén a várható időjárásról. A sok napsütés mellett ma csak elszórtan, holnap több felé és több hullámban várható záporzivatar. Néhol jégeső, felhőszakadás is kialakulhat. Éjszaka 16-21, napközben 31-37 fok várható. Kedves hallgatóink, híradásainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon is. A pontos idő 15 óra múlt 4 perccel.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
6: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu, a telefonszámunk pedig 061 759 60 71. Jönnek a nyári szabadságok, a vakáció, jó előre gondoljanak kedves rokonaikra, ismerőseikre, akiket köszönteni szeretnének a kívánságműsorban. Szőlősi Istvánné Tiszafüredről kérte kedvenc dalát, Kóséván és Buta Árpád Attillát Jónás Géza zenekara kíséri a vásárhelyi híres promenádon.

Kislászlónak Isaszegre nagyon boldog születésnapot kíván Tomi, Lackó, Renáta és Gergő. Kiskároly énekel, kísér, Lakatos Sándor zenekara, Galamb szívet örököltem az édesanyámtól.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Ele Géza vagyok Szekhalomról. Szolti Károlytól és Pintér Györgyitől szeretném meghallgatni, mit van a százados úr ablaka című nótát. Nagyon szépen köszönöm, jó egészséget kívánok az Ankor Rádió összes dolgozójának. Köszönöm szépen!
2: Mi is minden jót kívánunk önnek, köszönöm a hívását. Pintér Györgyi és Solti Károly énekel.

0: Kövesi Zoltánné unokájának Daninak küldi születésnapjára a következő dalt nagyon sok szeretettel Debrecenbe, és az üzenettel, hogy már nagyon várja. A Dzsungel könyvéből hallunk egy emblematikus dalt, sztárok sora énekel, a befogadás dala.
1: Várj, Balú! És mekkora pofont akarsz neki adni?
2: Hogy a fa adja a másikat.
1: Ne, mit képzelsz? Egy szelíd suhintás is megteszi.
2: Ezt nem mondhatod komolyan, Bagira.
1: Na jó, egyezzünk ki egy közepesben.
2: Szó sem lehet róla, Bagira. A pedagógia lényege a szigor. Először is elő a régi elvvel. Először is és

nincs mit incs. Megy a bal egy nagy mancs, betakar mint egy pincs, pofa belapul az orr.

Marica néni szeretné meghallgatni azt a nótát, amit minden lakodalomban eldalolt neki a kedves férje. Kulcsár István ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, te vagy nékem az az asszony.

Hoványi Sándorné édesanyjának és édesapjának küldi a következő nótákat Gyulára, Újvári Marikát Csóka Gyula zenekara kíséri. Gyertek ide, budapesti cigányok! Gyertek!

Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén Horváth Pistáról emlékezünk meg, aki idén lenne 85 éves. Ismét egy népszerű dal következik tőle, Nem azért szeretlek.

0: Már állok én, a kocsma közepét, hát gyere, Ronnyim, kizetek a feketét.
1: Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Csóka István feleségének kérte a következő dalt Komáromból. Bojtos Luca és Dénes Viktor énekel a Csárdás királynőből, Te rongyos élet.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Drága szeretett apám emlékére szeretném kérni kedvenc nótáját, amit még a temetésére is kért. A nóta lehullott a rezgő nyárba. Nagyon köszönöm, Eszter voltam.
2: Köszönöm a hívását, Eszter. Pallu Imre énekel. Lehullott a rezgő nyárfa, ezüst színű levele.

Frankó Rádió kívánság műsorát hallják 2-től 5-ig. Újszászíné Katalin Sopronból kérte a következő dalt, Szécsi Pált a Stúdió 11 kíséri, Meddig tart egy szerelem?

Solymosi Sándorné édesapja kedves nótáját kértek Kiskunhalasról. Lovas Lajost Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, annak a kislánynak rövid a szoknyája.

0: kedves édesanyja, hogy nem vág le belőle. Esztendőre vagy kettőre, asszony lesz belőle. Azt mondta a kedves édesanyja, hogy nem vág le belőle. Esztendőre vagy kettőre, asszony lesz belőle.
1: Szeretettel köszöntjük 50. házassági évfordulóján Jakke Sándort és feleségét, Nagy Juditot a debreceni Tündérkertben. Jó egészséget, sok boldogságot, és egyben boldog születésnapot is kívánunk Juditnak. A testvér, sógornő, sógor és gyermekek, Judit és Nóra, keresztlányuk Ági, vejük Kristóf és Jóska, 5 unokájuk és a régi jó barátok. Mi is nagy szeretettel köszöntjük a házaspárt. Molnár László énekel, kísér Lakatos Miklós zenekara. Szerelem nélkül mit ér az élet?

Bódor Sándornak felesége kérte a következő nótát Csalgó Tarjánból. Kutasi Katalint Lakatos György zenekara kíséri, csendesen csak csendesen.

Orbéné Izabella Kecskemétről kért egy nótát Dócs Péter előadásában. Kísér Miskolci Balogh Zoltán zenekara, Kiskút, Kerekeskút. Kiskút!

drága szerettük emlékére, akit soha nem felednek, kéri a dalt Gyuláról, Mádai Eszter Janka és lánya Anikó Aliz. Tarnai Kis László énekel, térden állva kérlek téged.

Dobi Ferencné Esztike Békés Csabán szeretné meghallgatni egyik kedves dalát, Karácsony Irént Olá Viktor zenekara kíséri, Nem érdemes sírni.

Bozoki Sándorné édesapjának küldi a következő nótát kisbérre. Pataki István Diffjabb Kállai kisernő zenekara kíséri. Esik eső csendesen.

Kisvárdáról gombkötő Elemérné Rózsika kérte a következő nótát, melyet ezúttal Miklós Erika énekel, kísér Jónás Géza zenekara, Jaj, de magas ez a vendégfogadó!

Néhány dal cím műsorunk következő órájából a vén budai hársfák, tele van a város akácfa virággal, és a haragszik a Váci kapitány. Tartsanak velünk a hírek után is, a hírekig ifjabb Berki Béla zenekara játszik.

0: Műsorajánló.
1: Titkok tengere. Új sorozat. Minden nap 16 órától dupla részekkel a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Demet Imelt hallják. Irányítható légibombával mértek csapást az orosz erők Harkiv városára. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek, köztük egy 6 éves gyermek, közölte az ukrán megye kormányzója. A régiót tegnap óta több támadás is érte, további 2 civil életét követelve. Légicsapások voltak Donyeck megyében is, ott 3-an vesztették életüket. Az északkeleti Szumi megyében 13-an, a déli Herszoni régióban pedig 28-an megsebesültek. Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország 99 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 92-t semlegesített. Az izraeli hadsereg ismét légicsapásokat mért dél-libanoni területekre. Legkevesebb 16-an meghaltak. Több települést annak ellenére támadtak, hogy Izrael és a Hezbollah tegnap tűzszünetben állapodott meg. Az Egyesült Államok és az Irán közötti harcokat lezáró a héten megkezdődött keretmegállapodást tegnap írták volna alá Svájcban J.D. Vance amerikai alelnök részvételével, de ő a Libanonban kiújult harcok miatt lemondta részvételét. Közben amerikai források szerint elindult Svájcba Steve Witkoff amerikai főtárgyaló, hogy újrakezdjék a Washington és a Teherán közötti megbeszéléseket. Idehaza elkezdődött a múzeumok éjszakája. A rendezvénysorozatot megnyitó sajtótájékoztatón a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter úgy fogalmazott, a múzeumok szerepe a múlt megőrzése és a kutatás, az intézmények a megértés és a megértetés terei, amiből a jelen épül. Az Iparművészeti Múzeumban tartott eseményen Tar Zoltán arról beszélt, egyértelmű volt, hogy a 9 éve bezárt és magára hagyott intézményben kell megnyitni a kulturális programsorozatot. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a hazai közlekedés végre új lendületet kaphat, jelentette ki Magyar Péter a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján. A kormányfő beszélt arról is, hogy Vitézi Dávid minisztersége alatt számos olyan programmal, kezdeményezéssel lehet majd találkozni, amely közelebb hozza a közlekedés világát a családokhoz és a fiatalokhoz is. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan kedd éjfélig tart. Kátai Németh Vilmost azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mivel ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Nagyon erős UVB sugárzásra kell számítani holnap, figyelmeztet a Hungaromet. Az előrejelzés szerint a Dunántúl egyes részein, az Alföldön, Pest és Budapest térségében, valamint Észak-Magyarországon a sugárzás elérheti a 7,5-es értéket is. A szakemberek azt kérik, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen. Aki teheti, 11 és délután 3 között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédőkrémet. A sok napsütés mellett ma csak elszórtan, holnap többfelé és több hullámban várható záporzivatar. Néhol jégeső, felhőszakadás is kialakulhat. Éjszaka általában 16-21, napközben 31-37 fok várható. Kedves hallgatóink, híreinket visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon is. A pontos idő 16 óra múlt 4.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort. Somogy Fajszon kedves férjének, Winkler Jánosnak, fiúknak Janinak és menyüknek Szilviának születésnapjuk alkalmából kíván nagyon jó egészséget, sok boldogságot Winkler Jánosné, Bohács István énekel, Nád a házam teteje.

0: tetején.
1: Magyar László egy kedves nyugdíjas társának születésnapi alkalmából jó egészséget, sok boldogságot, minden jót kíván. Mezőmisit és a Budapest bárt halljuk, a vén budai hársfák.

Szerkesztő Irénke Bihar keresztesen szeretné meghallgatni egyik kedvenc nótáját, Szalai Lászlót, Lakatos Antal zenekara kíséri, Egy asszonynak 9 a lánya.

0: Külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szép napot kívánok! Ilonka vagyok, jártárok szállásról. Szeretném kérni ezt a nótát, hogy tele van a város akácfavirággal, akácfavirágnak édes illatával. Küldöm a Dankó család minden tagjának, és önöknek is köszönöm szépen, viszont hallásra!
2: Ilonka, nagyon kedves, köszönöm, hogy telefonált. Barátnőjének, Alicének küldi ugyanezt a dalt szeretettel. Mari, Miklósi József énekel, tele van a város akácfavirággal.

Nyírmegyesről Rendes Népiroska kérte a következő nótát, Várnai Adrián ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri, Illa Berek, Nádak, Erek.

Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánságműsorát hallják. Ma is, mint minden nap, 2-től 5-ig. Sashalomról Terike kérte azt a dalt, melyet csodálatosan énekelt a Csináljuk a Fesztivált című Duna TV-s műsorban Janza Kata és Pesák Ádám. Szállj fel magasra!

Csizmadia Sándornak Kabán jó egészséget, minden jót kíván szeretettel, Magyar Imre, Karcagi Nagy Zoltánt Berki Péter zenekara kíséri, jó bor, jó egészség.

Ápiusz Elén Lakatos Andrásnénak 86. születésnapja alkalmából minden jót kíván Burka József alattjából. Szilágyi Sándort Baranyai István zenekara kíséri. Nekem is van ünnepnapom.

0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Vágó Mónika nagypapájának küldi nagyon-nagyon sok szeretettel a következő dalt Dunaföldvárra, Bányai Márton énekel kísér Patai Zoltán zenekara, villanylámpát szereltek a falunkba.
2: Villanylámpát szereltek a falunkba, rávilágít estén fénykiska.

palánkra. Kedves hallgatóink, ebben az órában is játszunk egyet Horváth Pista emlékezetes felvételeiből. Idén lenne 85 éves. A következő felvételen Boros Lajos zenekara kíséri. Mit ér ez a kupec kalap?

Benkő Krisztinának Székesfehérvárra barátnője küldi szeretettel a következő dalt. Budai Beatrixet Hankó József zenekara kíséri, ahogy lesz, úgy lesz.

Csillagné Irénkének sógornője küldi Gödöllőről a következő kedves nótáját sok szeretettel, Hollai Bertalant, Boros Lajos zenekara kíséri, haragszik a Váci kapitány.

Abodi Sára Szegedről, nagymamájának Köldi Csongrádra a következő dalt, Bősi Szabó László az előadó, hegedülnek, szépen muzsikálnak.

Lentiből Olá Sándornak felesége kérte a következő nótát. Kapi Gábort Nyári László zenekara kíséri. Sírhattok már, lányok!

Koroknai Zoltán édesanyjának és édesapjának küldi a következő nótát Kisvárdára. Szentendrei Klárát Boros Lajos zenekara kíséri, Áll a bál a nagycsárdában.

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Kati vagyok, magamnak szeretném kérni a Korda Györgytől a virágesőt. Köszönöm szépen.
2: A kívánság műsorok megunhatatlan slágere következik. Köszönöm, hogy hívott minket. Korda György énekel, virágeső.

Jászné Margó édesanyjának küldi azt a nótát, melyet annak idején tőle hallott. Máté Otiliát Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, édesanyám, ne haragudj, én rám.

következő híres nótát ma délután Alföldi Mihályné kérte, Ince Sándort Olá Kálmán zenekara kíséri, Daru Madár fenn az égen.

Hamza Sándornak Tapolcára testvére küldi a következő dalt. Palcsó Sándort Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, Pince Szeres Nóta.

Gyurcsányné Izának férje küldi sok szeretettel a következő dalt Nyíregyházára. Barabás Sándort Lakatos Miklós zenekara kíséri. Kék a szemed, mint az ég.

Cipra-podros a ruhád, a kapuban várok rád galambom. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz. De ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet galambom. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz. De ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet galambom. Megmaradt.

0: csinálunk. Kék a szemem, mint az ég, ilyen lesz majd mind a hét galambom. Zsindelyes, de zsindelyes a mi házunk, ringa bölcső, sír a gyerek, mi nálunk. Kék a szemem, mint az ég, ilyen lesz majd mind a hét galambom.
1: Testvérének, Dobrovicsné Pálmának nagyon-nagyon sok szeretettel küldi a következő dalt, Kőszegről Katalin. Pápai Erika, Hegedűs D. Géza és Kaszás Attila énekel, örökké szépek.

0: Kecskemétről Cutor Lászlóné kérte a dalt kedvenc előadójától, Kállai Borit a 100 tagú Budapest Cigányzenekar kíséri, Három sós perec.
1: Három sós perec.

Kedves hallgatóink, kívánságműsorunk hangzott el. A következő órában tartsanak Popovics Lászlóval, és hallgassák meg új rovatának újabb fejezetét, Egy nóta, három élet. A kívánságműsort ma is Nemes Niki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok, további nagyon kellemes nyári hétvégét kívánok önöknek, amelyben azért jusson idő a Dankó Rádióra is. Most a Magyar Rádió népi zenekara játszik. Viszont hallásra holnap.

0: műsor ajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap ifjabb Jászai László színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit jelentett az apai örökség a színjátszásban, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen érzés manapság a főváros s egyben az ország első számú teátrumának a kötelékébe tartozni. Kedves hallgatóink, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.

0: Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok Éjszakáján. Múzeumok Éjszakája 2026. Ma egész nap a közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Irányítható légibombával mértek csapást az orosz erők Harkiv városára, egy ember meghalt, 9-en megsérültek, köztük egy 6 éves gyerek, közölte az ukrán megye kormányzója. Légicsapások voltak Donyeck megyében is, ott 3-an vesztették életüket, az északkeleti Szumi megyében 13-an, a déli Herszoni régióban pedig 28-an megsebesültek. Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország 99 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 92-t semlegesített. Késes támadás történt az oroszországi Krasznodarban. A támadó egy nőt megölt és további 5 embert megsebesített a déloroszországi település egyik bevásárlóközpontjában. A tettest elfogták, a rendőrség megkezdte a kihallgatását. Idehaza elkezdődött a Múzeumok Éjszakája. A rendezvény sorozatot megnyitó sajtótájékoztatón a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter úgy fogalmazott: a múzeumok szerepe a múlt megőrzése és a kutatás, az intézmények a megértés és a megértetés terei, amiből a jelen épül. Az Iparművészeti Múzeumban tartott eseményen Tar Zoltán arról beszélt, egyértelmű volt, hogy a 9 éve bezárt és magára hagyott intézményben kell megnyitni a kulturális programsorozatot. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan kedd éjfélig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Filmforgatás miatt a hétvégén nem jár egy szakaszon a 2-es metró. A Deák Ferenc tér és az Őrsvezér tere között pótlóbuszok viszik az utasokat. Az amerikai film stábja a Stadionok állomás alagúti részében forgat. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy a produkció fedezi a BKK plusz költségeit, a közlekedési cég mintegy 50 millió forintot kapott. A városvezető emlékeztetett arra, hogy a filmgyártás fontos része az ország gazdaságának. Pályakarbantartást végeznek a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonalon. A Nyírség Intercity-k a keleti pályaudvarról közlekednek a nyugati helyett. Emellett jelentős menetrendváltozásokra és hosszabb utazási időre kell készülni. Tömegeket várnak a vízpartokra az első igazán meleg nyári hétvégén. A vízirendőrök a Balatonnál és a folyókon is megerősített szolgálattal készülnek. Tavaly 387 embert mentettek ki a Balatonból, 8 fürdőzőn viszont már nem tudtak segíteni. A tavaknál a viharjelzésekre nagyon kell figyelni. A sok napsütés mellett ma csak elszórtan, holnap több felé és több hullámban várható zápor, zivatar, néhol jégeső felhőszakadás is kialakulhat. Éjszaka általában 16-21, napközben 31-37 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos. A pontos idő 17 óra 4 perc.
1: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

hasra vered engem, hogy hát.

0: haját, kedves lován lopom el a kökény személányát.
1: Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Ez a Dankó Rádió, benne pedig kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Ezen a nyáron egy új sorozattal jelentkezünk, Egy nóta, három élet címmel. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent. Van, akinek a szerelmet idézi fel, másnak a szüleit, a gyerekkorát, vagy az életének egy fontos pillanatát. Minden adásban kiválasztunk egyetlen magyar nótát, és három hallgató meséli el, milyen emlékek és történetek kapcsolódnak számára ugyanahoz a dallamhoz. Három emberi sors, egy közös nóta.
2: De volt egy kis láthatós házunk, és nagyon praktikusan meg volt csinálva, nagyon szép volt, nagyon jó volt. Ugye nyáron hűs volt, télen meg jó meleg volt, csak most már ugye keveset látni ilyet is, mert veszélyessé váltak, ugye a 10 markoléta távőt, ugye, mert ha valami begyullad, aztán ég a szakra, minden az ég ott a világon, ugye?
1: A mai napon István lesz majd a vendégünk, de egy másik úriember, Emil is megosztja a gondolatait a ma kiválasztott felvétellel kapcsolatban.
3: Nagyon kedves, harmadik helyezett hölgy volt, aki csodálatos zenékkel énekelt is nagyot, de ő harmadik helyezett volt, ő lett. És én elkeseredésemben, szomorúságomban, egy kicsit felháborodásban is, hát felhívtam a Tarnait is, László urat.
1: A két úriember után pedig egy hölgy, Mária emlékei is megszólalnak majd.
4: Volt egy kis kamránk, egy borosszint, ezen az út, és azon ült mindig egy csóka, aki beszélt. Matyinak hívták, de nem tudtak kimondani, hogy Matyi mindig, hogy Matyó, ezt hajtogatom, mint az háztetőt.
1: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A nóta, amely ma visszahozza a múltat. A házunk tetején zsupfedél van. Ezt hallgatjuk tehát itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: az Ankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. A házunk tetején zsupfedél van, István kérte, nagyon kíváncsi vagyok, hogy miért.
1: Hát ez a házunk tetején zsupfedél van.
0: Így van, azaz.
1: Hát ugye volt egy kis láttetős házunk, és nagyon praktikusan meg volt csinálva, nagyon szép volt, nagyon jó volt. Ugye nyáron hűs volt, télen meg jó meleg volt, csak most már ugye keveset látni ilyet is, mert veszélyessé váltak ugye a 10 marka léta távőt. Ugye, mert ha valami begyullad, aztán ég a szakra, minden az ég ott a világon. Ugye. De nagyon praktikus is ház volt, és jó meleg lakás volt, tényleg télen meleg volt, a nyáron meg ugye hűvös volt a ház.
0: És hol volt ez a ház egyébként?
1: Hát ez
0: egy szülői mondom, ház volt esetlegesen?
1: Nem szülői ház volt, ugye, mert mink laktunk mezőtúron, Szarvasi vonalon.
0: Igen. Ugye?
1: És olyan 6 éves lettem, hát akkor visszaemlékezek rá, ugye, hogy mert ott halt meg egy kis öcsém, ugye 9 hónapos, de hát visszaemlék rá arra, mert tényleg nem gazdag, hanem kicsit szegény családból származtunk, ugye, és akkor még a csutkót is összeszedtük a kukorica főből.
0: Igen.
1: És sajnos ilyen porhelek voltak.
0: Azzal rendszeresen fűtöttek.
1: Igen,
0: falu.
1: És abban fűtöttünk sajnos. Levertük a főnetúra, és szépen azt tüzelgettük. Aztán utána eljöttünk Perkátára, és hát mondjuk hosszú elsorulni, mert apám mindig ilyen kalandvágyó volt, ilyen izget mozgott.
0: Hát István, lehet, hogy az édesapja kalandvágyó volt, ön pedig így szétfolyik a történetekben, most már látom. Nagyon elkalandoztunk, tehát tényleg.
1: Ja.
0: Akkor beszélt arról a házról, ami hol is volt ez a zsupfedeles ház?
1: Mezőtúron.
0: Na akkor emlékezzünk erre a házra, jó? A dallal. A házunk tetején zsupfedél van.
1: Igen,
0: ez érkezik. Igen. Tehát István kedvencei között itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

0: ha tél van, összebújunk kicsi páron.
1: Egy nóta, három élet. A házunk tetején zsupfedél van. Ezt a dalt az óra vége felé, ahogy megszokhatták már, teljes egészében is lejátsszuk, de addig még Mária és Etelka is elmeséli, hogy ő nekik milyen emlékeik vannak a dallal kapcsolatban. Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsor. Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Emil van velünk a vonalban, már tett utalást arra, hogy mi is következik. A házunk tetején zsupfedél van, ugye az előző beszélgetés végén megemlítette. No, hát már a kontextusát is megemlítette, hogy miért is került ez a dal a műsorba, de azért mondjon valamit róla, jó? Hogy miért oly fontos az ön számára ez a felvétel?
1: Tulajdonképpen szomorú vége lett a dolognak, mert én nyertem meg a hivatalos kategóriát.
0: Hát ez miért ez szomorú?
1: Mert Duna Televízió felvétel volt, és hát egy gyönyörű kupát kaptam, oklevele, és egy Duna Televízióba való magyar nóta felvétel volt a fődíj. De nem én szerepeltem a Duna Televízióba, egy nagyon
0: kedves... Ja, ezért volt szomorú, igen.
1: Igen, tehát nagyon kedves harmadik helyezett hölgy volt, aki csodálatos zenékkel énekelt is nagyon. De ő harmadik helyezett volt, ő lett. És én elkeseredésemben, szomorúságomban, egy kicsit felháborodásban is, hát felhívtam a Tarmait is, László urat, aki a színészi múltamra való tekintettel nagyon kedvesen fogadott, és rögtön leült a zongorához, egy olyan helyre beszéltük meg a rendezvút, ahol ő tanított, vagy foglalkozott ugye tanításon, ének tanításon, és rögtön a zongorához ült, és kérte, hogy akkor énekeljem el. Le is játszotta, el is énekeltem, hát mondta, hogy elmehetek bírósághoz végső soron, de hát aztán abba állapodtunk meg, hogy teljesen fölösleges is. Meg vagyok én áldva fellépésekkel, versmondásokkal és éneklésekkel is.
0: No, hát mit szólna hozzá, ha lejátszanánk akkor a dalt most, jó?
1: Nagyon fogok megörülni.
0: Jöjjön tehát. A házunk tetején zsupfedél van, Szabó Szilvia énekel egyébként itt a Dankó Rádióban Emil kérésére.
2: A házunk tetején zsupfedél van, és a tél van, összebújunk kicsi párok.

Nóta, három élet. A házunk tetején zsupfedél van. Az óra végén teljes egészében is meghallgatjuk majd ezt a kitűnő magyar nótát, de addig még Etelka is elmeséli, hogy milyen emlékek fűzik ehhez a dalhoz. Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Egy nóta, három élet.

Addig is az ember lelke rózsás szerelem. Míg az Isten valakivel hazudik.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, Máriával beszélgetünk. A házunk tetején zsupfedél van. Tényleg az volt?
1: Volt egy kis kamránk, egy borostyinte, ezen az út. És azon ült mindig egy csók, aki beszélt. Matyinak hívták, de nem tudtak kimondani, Matyi mindig, hogy Matyó ezt hajtogattam, mint az háztetőt. Varjú félre, csak fel volt vágva a nyelve, és ennyit tudott beszélni. Matyinak hívták, nem tudtak kimondani, hogy Matyi, hanem azt mondta helyett, hogy Maty. És azt akartam mondani, hogy Matyi az jó. Matyó ezt hajtogattam.
0: És meddig élt önökkel ez a csóka? Meddig szórakoztatta önöket, itt hány évig?
1: Hát 3 év körülbelül. Apukám mindenféle állattal kedveskedett, hozott rókát, teknős békát gyerekkorunkban. Nagyon jó gyerekkorunk volt, tényleg fantasztikus volt.
0: Mennyi idős volt, amikor ez a csóka megjelent az életében még kisgyermekként?
1: Igen, kisgyermekként, 10 éves koromban körülbelül. Nagykövér posztásodt, és akkor mindig rendkívül magyarázott neki a csóka, mindig a jót nevetett a posztás.
0: És mit mondott
1: neki? Na, Matyi, itt vagy, azt mondja, Matyi, itt vagy.
0: Ja, hogy a postás szólongatta Matyit.
1: Igen.
0: És Matyi válaszolt rá?
1: Igen, mindig Matyó, ez egyfolytában mindig ezt mondta. Matyó.
0: Na, hallgassuk meg akkor Matyi emlékére, jó? A dalt, aki élt 3 évet, ugye, amikor ön még így 10 esztendős életkor környékén volt. A házunk tetején zsupfedél van, itt élt Matyi.
1: Igen.
0: Ugye? Na, hallgassuk meg Mária kérésére a Dankó Rádióban. Aha.

0: világon borsebola, akkor itten teroszóla.
1: Ez volt már a Tudod-e még az Én Nótám című műsor, benne pedig az Egy Nóta Három Élet rovatunk. István, Emil és Mária meséltek. A házunk tetején zsupfedél van. Erről a dalról jutottak eszükbe a régi emlékek. Holnap is lesz majd Egy Nóta Három Élet. Anikó, Etelka és József mesélnek majd. Tartsanak velünk holnap, és kiderül, hogy melyik dalt választottuk ki. Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsor hangzott el az előző közel egy órában. Mindjárt jön Balogh Marianna és a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián. Vigyázzanak magukra, Popovics Lászlót hallották, minden jót, viszont hallásra!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balogh Mariannával.
1: Kedves hallgatóink, ez itt a Variációk népzenére 151. adása.

amit terepen gyűjtöttek, hanem ha olyan fiatalok muzsikálnak, akik ott nőttek föl, ahová mások gyűjteni járnak. Vaszi Levente és Brencsán Anita albumán hallható zene fegyelmezett, zsigeri, egy olyan világzenéje, ahol az emberélet olcsó, a becsület drága, és a természet zord szépsége bármikor halálos is lehet. Ez az erdélyi Kostelek zenéje. Vélekedett Juhász Kristóf írásában.

Az alkotók szándéka világos. Bemutatni, hogy a magyar népzene ma is él, legalábbis kosteleken. Saját hagyományukat akarták a világ elé tárni, benne olyan dallamokkal, amelyek esetleg máshol nem találhatók meg. Az alkotók zömmel helyiek, akik magas szinten muzsikálnak. Vaszi Levente a 2014-es Fölszállott a páva közönségdíjas énekese. Tanítványa Vrencsán Anita szintén kiemelkedő helyet ért el a vetélkedőn, hiszen egy évvel később szólistaként jutott a döntőbe. Kísérőjük pedig a helyi zúgató zenekar. Amit hallunk, az a múltba repít vissza, olyan, mintha a saját nagyszüleinket hallanánk. Időutazás ez, mert ének őrzi az időt. Az emberhez szól a múlt, a két háború sújtotta keserves élet, amelyet a mi generációnk már csak hallomásból ismer. A kosteleki zenei örökség kemény, őserejű és gyakran megrázó.

Vaszi Levente, Vrencsán Anita és az Ugató zenekar zenélt. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották!

0: Ad una média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
3: Milyen nyár vár rád?
2: A legjobb zenék, nyári történetek.
4: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
2: Különleges ízek.
5: Nem akarsz minden nap főzni rá?
2: Izgalmas programok.
6: Fantasztikus!
2: Emlékezetes találkozások.
7: Na, elmondom, mik a legendák.
8: Mondjad.
2: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak önre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek

0: a Dankó Rádióban.
1: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan kedd éjfélig tart. Kátai Német Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. A múzeumok szerepe a múlt megőrzése és a kutatás, az intézmények a megértés és a megértetés terei, amiből a jelen épül, fogalmazott a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a múzeumok éjszakája rendezvénysorozatot megnyitó sajtótájékoztatón. Az Iparművészeti Múzeumban tartott eseményen Tar Zoltán arról beszélt, egyértelmű volt, hogy a 9 éve bezárt és magára hagyott intézményben kell megnyitni a kulturális programsorozatot. Szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására minden sportágban, jelentette be Posfai Gábor sportot is felügyelő belügyminiszter, miután a napokban 4 csapatsportág, a jégkorong, a kézilabda, a kosárlabda és a röplabda szövetségi vezetőivel találkozott. A tárcavezető közölte azt is, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás nevelést, a nagyobb események megrendezését pedig abban az esetben támogatják, ha annak költségvetése átlátható és észszerű, reális terv készül a bevételi oldalra is. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve akár több 10 000 liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, és szükség esetén ezt a kapacitást a többszörösére tudják növelni. A rendkívüli hőségben fontos, hogy az ivóvízellátás mindenki számára biztosított legyen, tette hozzá a tárcavezető. Tömegeket várnak a vízpartokra az első igazán meleg nyári hétvégén. A vízirendőrök a Balatonnál és a folyókon is megerősített szolgálattal készülnek. Tavaly 387 embert mentettek ki a Balatonból, 8 fürdőzőn viszont már nem tudtak segíteni. A tavaknál a viharjelzésekre nagyon kell figyelni. Ha a lámpák percenként 45-öt villannak, legfeljebb 500 méterre szabad eltávolodni a parttól. Gyorsabb jelzés esetén pedig azonnal ki kell jönni a vízből. Megdőlt az országos melegrekord ma délután, közölte a Hungaromet ZRT. Azt írták, Aszódon 37,1 Celsius fokot mértek, ami egyben új nyári szezonrekordot is jelent. Az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 37 fok volt, amit 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten mértek. A sok napsütés mellett holnap többfelé és több hullámban várható zápor, zivatar, néhol jégeső felhőszakadás is kialakulhat, egy-egy zivatart erős viharos széllökések kísérhetnek. Éjszaka általában 16-21, napközben 31-37 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos. A pontos idő 18 óra 4 perc.
0: Túl az operencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operettslágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

holdas este, miért vagy szíven veszve? Énekelte Raffay Erzsébet és Véd Sándor Kálmán Imre Tatárjárás című operettjéből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes szombatestét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Tankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Kísérjenek el minket ma is zenei kirándulásunkon. Ezen a héten Ábrahám Pál Viktória című operettjéről mesélünk Önöknek. De előtte csendüljön fel Fényes Szabolcs Maja című operettjéből a Szeretnék egyszer kicsit boldog lenni című dal Házi Erzsébet előadásában. Majd ezután zenei kirándulásunk folytatásaként Huszka Jenő Erzsébet című operettjéből következik a Déli Bábos Hortobágyon című dal Zentai Anna és Kishegyi Árpád tolmácsolásában. Jó szórakozást kívánunk!

0: az Operencián, a Dankor Rádióban. Abraham Pál Viktória című operettje a határon túli magyar színházakban is népszerű repertoár darab lett. Az Utunk című folyóirat a kolozsvári opera bemutatója kapcsán így ír a darabról 1978-ban. Idézem. Nyalka egy operett ez a Viktória. Csinos a dallam, hegyke a ritmusa, kackiás a hangszerelése. A primadonna két Bon Vivant számára huszárcsókos, krokodilkönnyes muzsikát. A két szublett meg a két táncos komikus számára kissé, spitzel zsúrzenét komponált Abraham Pál. Emitt az édeskés, folyékony tejszínhabos angol valcer. Amott a paprikás, fűszeres, urbanizált gyors csárdás. A közönség kitart az operett muzsika mámorító itala, enyhe fűszerei, pikáns csemegéi mellett. Szereti Johann Strauss gyöngyöző pesgőjét, Lehár Ferenc finom koktélját, Abraham Pál üdítő bóléját. Eddig tartott az idézet. És akkor most idézzük fel ennek az operettnek a hangulatát. Jöjjön most Teremi Trixi és Bozsó József előadásában az Édesmamám című dal. Túl az Operencián.
1: Vigyázni kell szép Ázsiában is, a kis

0: Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Ábrahám Pál Viktória című operettjét Bór József hosszú pályafutása során négyszer is megrendezte. Olvasható a Híres operettek Ábrahám Pál Viktória című kötetében, melyet Jászai Tamás írt. Először 1968-ban a Szabadkai Népszínházban. A rendező utolsó Viktória bemutatójára 2000-ben a Pécsi Nemzeti Színházban került sor, melyről Budai Katalin így írt. Bór József mindent tud erről a műfajról, szégyelném dicsérni. Mandinerből hozza, amit mások verejtékből. Eddig tartott az idézet. És most következzen a Du-du-du-du című dal az operettből. Énekel Kovács Zsuzsa és Szolnoki Tibor. Dankó Rádió.
1: Kicsik erréket, magas se sinket, fülébe hasonlát.

túl az Óperencián, a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Ábrahám Pál Viktória című operettjének magyarországi bemutatói sorra követték egymást. Szegeden több alkalommal, köztük 1961-ben is színpadra került a mű, ahogyan Kaposvár és Szolnok közönsége is többször találkozhatott vele az évtizedek során. Miskolcon szintén visszatérő darabnak számított, míg Egerben már 1958-ban jelentős sikert aratott. Békés Csabán először 1959-ben játszották a Viktória című operettet, majd utána az évtizedek során szintén többször került színre. Debrecenben 1965-ben és 1982-ben is játszotta a Csokonai Színház. 2001-ben újra bemutatta az Egri Gárdonyi Géza Színház Moravec Levente rendezésében. Viktória szerepét Szilágyi Olga játszotta, Koltai kapitányt Vadás Zsolt. Könlájt nagykövet szerepében Kincses Károlyt láthatta a közönség. Jancsit Rácz János alakította, Rikettet pedig Zám Andrea. Ach Wongot Dér Gabriella. Miki Gróf szerepét pedig Jó magam játszottam. És most csendüljön fel az operettből a Honvéd Banda Szól a Stefánián című dal Szendi Szilvi és Kerényi Miklós Máté előadásában. Túl az Óperencián.

kedves hallgatóink! A nő, aki szép, ha élni akar, énekelte Lehocki Éva és Korondi György, Lehár Ferenc Éva című operettjéből. A folytatásban Huszka Jenő Gülbaba című operettjéből következik Mújkó nótája, Darumadár fenn az égen. Az előadó Kádár Szabolcs János, kísér Berki Péter és zenekara. Jó rádiózást!

Kedves hallgatóink! Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Most Jacques Offenbach, francia zeneszerzőre, csellistára, az operett egyik úttörőjére emlékezünk tisztelettel születésének évfordulóján, aki 1819. június 20-án született Kölnben. Párizsban tanult. Offenbach több operettje, köztük az Orpheus az Alvilágban, a Szép Helena vagy a Gerolsteini Nagyhercegnő mind a francia, mind az angol nyelv területen nagyon népszerű volt az 1850-es és 60-as évek táján. Jacques Offenbach a 19. századi Európa zenéjére óriási hatással volt, több művét mind a mai napig játsszák. Jacques Offenbach 1880. október 5-én csatlakozott az Égi Társulathoz. És most következzen Jacques Offenbach Eljegyzés lámpafénél című operettjéből, a Bordal, Kalmár Magda, Takács Tamara, Decsi Ágnes és Rozsos István előadásában. Dankó Rádió.

kedves hallgatóink, túl az Operencián című műsorunkat Ábrahám Pál muzsikájával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Műsorunkban ezen a héten Ábrahám Pál Viktória című operettjét mutatjuk be Önöknek. Hamarosan híreket mondunk, majd érkezik a családunk nótái Erdélyi Klaudiával, amit népzené műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap ifjabb Jászai László színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit jelentett az apai örökség a színjátszásban, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen érzés manapság a főváros s egyben az ország első számú teátrumának a kötelékébe tartozni. Kedves hallgatóink, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Bor, mámor, szerelem. Új évad. Június 22-től minden hétköznap 19:50 a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19:00. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan kedd éjfélig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t.

0: Megérkezett Genfbe az amerikai delegáció, hogy kidolgozza az Iránnal való tárgyalások technikai részleteit. Az Egyesült Államok és Irán között a héten aláírt egyetértési nyilatkozat értelmében 60 napos tárgyalási időszak kezdődött, ami hosszú távú béke megállapodást céloz, és az iráni atomprogram lezárásának gyakorlati részleteiről szól. Közben Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve akár több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, és szükség esetén ezt a kapacitást a többszörösére tudják növelni. A rendkívüli hőségben fontos, hogy az ivóvízellátás mindenki számára biztosított legyen, tette hozzá a tárcavezető. Elkezdődött a Múzeumok éjszakája. A rendezvény sorozatot megnyitó sajtótájékoztatón a társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter Tar Zoltán úgy fogalmazott, a múzeumok szerepe, a múlt megőrzése és a kutatás, az intézmények a megértés és a megértetés terei, amiből a jelen épül. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a hazai közlekedés végre új lendületet kaphat, jelentette ki Magyar Péter a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján az északi járműjavító épületében. A kormányfő beszélt arról is, hogy Vitézi Dávid minisztersége alatt számos olyan programmal, kezdeményezéssel lehet majd találkozni, amely közelebb hozza a közlekedés világát a családokhoz és a fiatalokhoz is. Holnap kezdődik a csillagászati nyár. A Hungaromet közölte azt is, hogy a napforduló pontos időpontja 10 óra 24 perckor lesz. A földforgás tengelye idén ekkor hajlik el a legkisebb szögben a napsugaraitól. Emlékeztettek arra is, hogy a nyári napforduló összefort Szent Iván napjával, illetve éjjelével, de a földforgás tengelyének elmozdulása miatt június 24-e helyett mostanra már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka. Megdőlt az országos melegrekord ma délután, közölte a Hungaromet ZRT. Azt írták, Aszódon 37,1 Celsius fokot mértek, ami egyben új nyári szezonrekordot is jelent. Az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 37 fok volt, amit 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten mértek. A sok napsütés mellett holnap több felé és több hullámban várható zápor, zivatar, néhol jégeső felhőszakadás is kialakulhat, egy-egy zivatart viharos széllökések kísérhetnek, éjszaka 16-21, napközben 31-37 fok valószínű.
1: Családunk nótái. Most a Dankó Rádióban. A műsorvezető Erdélyi Klaudia.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, a családunk nótáit hallják, ahol a szívből szóló dallamok otthonra lelnek. Nótás élményekkel, történetekkel, magyar muzsikával 20 óráig a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. Kedves hallgatóink, a családi nóták világában az andalgók és a csárdások egyaránt az emberi lélek legszebb rezdüléseit szólaltatják meg. Az andalgó dallamok a szerelem, a vágyakozás és a kedves emlékek hangján szólnak, míg a csárdások a magyar virtust, az életörömöt és a szenvedélyt hozzák közel a hallgatóhoz. Adásunk nyitányában elsőként a 100 forintos bankó volt a Lajbi zsebben című nótánk csendül fel, Varga Jenő és zenekara kíséretével Csík József énekel. A felvétel a Jó ebédhez szól a nóta stúdió koncertünkön készült 2025. októberében. Majd 60-i kis Gyöngyi érkezik, a Dankó Rádió 2023-as Magyar Nóta díjas előadó művésze. Berki Péter és zenekara kíséretével csendül fel a csárdás, ez a legény most kezd nékem tetszeni. Tartsanak velünk, hamarosan érkeznek a hallgatók és neves művészeink nótás dalos történetei itt a családunk nótáiban.

0: Önök a Dankó Rádiót hallgatják. Ebben az órában az örökölt családi dallamok a generációról generációra továbbadott nóták nyomába eredünk, mert vannak énekek, amelyek nem csak a fülünkben, hanem a szívünkben is tovább élnek. Egy édesanya dúdolásában, egy édesapa kedves nótájában. Egy családi összejövetel meghitt pillanataiban. A folytatásban Ihász Lajos osztja meg velünk nótás dalos élményeit. Kedves Lajos, menjünk vissza a családi gyökerekhez. Honnan ered a nótás dalos szeretet, a nótás dalos derűs kedv?
1: Hát igen, jó, másra kell menni valóban a gyermekkorhoz. Hát én egy nagyon szerető családba nőttem fel. Mert hát a nagyapáim is, az édesapám is, hála jó égnek, nagyon jó énekhanggal áldotta meg őket a teremtő. Nagyon egy gyönyörű nótát hoztak a családba, az én számomra pedig, hát ezek a mai napig is úgymond kincsek. Pápa Salamonból származom, ez egy nagyon csodálatos kis ékszerdobott pápa és a Somló hegyközti területen van pápától 14 kilométerre. Amikor jöttek hozzánk ünnepekkor, előjöttek a gyönyörű nóták. Szépen száll a fecske odafent a levegőbe. Kérdem tőle, láttad-e a szeretőmet? Láttam bizony, nem is olyan nagyon régen, Marosvásárhelyen ujját legeltett a réten többek között. Vagy a másik nagypapámra, ha emlékszem, ő meg a olasz fogságba tanulta azt a szép nótát, hogy messze-messze Kíkországba. Számomra addig mind ismeretlenek voltak, de nagyon szívesen hallgattam őket. Kellemet bizsergéstel töltenek el, hogy jól emlékezni.
0: Lajos hogyan vitte tovább az örökölt családi nótákat, a nótás dalos szeretetet? A mindennapokban milyen szerepet játszanak a magyar nóták, a magyar dallamok?
1: Gyerekkorunkban, az éremmel iskolai énekkarban énekeltünk, de ahogy a könyvben is olvastuk a Jókainak a nagyon jó könyvében, hogy mire megvénülünk, addigra azért visszatérnek azok az eredeti többek között, hát az éneklésben, a nótában, és most valóban, mire én is 70 éves lettem, nyugdíjas, ki mit tud, amit Siófokon rendeztek. Bátorkodtam jelentkezni. Nagyon nagy doppingot kaptam, mert egy kiemelt aranyat adott a tisztelt zsűri. Ez tavaly évben volt, 2025-ben volt, májusban Siófokon. Hát azt már tovább turbótodott, hogy úgy mondjam, én nekem ez a dopping, mert itt a falunkban is megtudták, hogy én miben vágtam a fejszém. És akkor ilyen falunapon, meg idősek napján különböző helyeken így én is hát énekelek. Van egy kis nagyon helyes csapatunk, a nyugdíjas örömtánc csoport, a tánc tudásunkat is szeretnénk megmutatni. Meg én meg még hát énekelek két éneket, most arra készülök. Ez nem voltam én soha szegény, a Bojtok Imrének a nagyon szép nótáját és a Jákó Vera szerelemből szoktam elég nótáját, ezt szeretném majd előadni. Hát most egy nagy titkot négy szem közt elárulok, hogy feleségemnek szeretném ajánlani ezt a két nótát, már most múlt a házasság évfordulónk, tetszeni fog neki szerintem.
0: Folytatjuk a nótázást itt a Dankó Rádióban, kedves hallgatóink! A családi nóták különleges kincsei, népzenei és nótakultúránknak. Olyan dallamok ezek, amelyek nemzedékeken át elkísérték a családokat örömben és bánatban, ünnepi asztalok mellett és meghitt esti beszélgetések során. Most két szép nóta következik, előbb egy vallomás az életről és a belső gazdagságról. Nem voltam én soha szegény, Bojtor Imre énekel Balog Albert és zenekara kíséretével. Ezt követi egy lendületes csárdás, amely azt üzeni, hogy a szeretetből és a szerelemből soha nem lehet elég. Szerelemből sosem elég a nóta címe. Kalina Enikő énekel Lakatos Miklós és zenekara kíséretével. Ez a felvétel a Dankó Klub aradi rendezvényén, az Aradi Kultúrpalotában készült 2022. szeptember 28-án az Aradi Magyar Napok programsorozatának időszakában.

0: Kedves hallgatóink, kalandozzunk együtt a folytatásban is a magyar dallamok gazdag világában. A családunk nótáival 20 óráig a mikrofonnál Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. Most Dócs Péter mesél legkedvesebb magyar nótájáról. A népszerű énekest a zene iránti vonzalma és a hagyományos magyar zenei műfajok iránti szeretete vezette a pályára. Szülei és nagyszülei ültették szívébe a muzsika a szeretetét, és indították el énekesként.
1: Dócs Péter vagyok, énekes. Édesapámmal vasárnapunként rendszeresen nagyon-nagyon sokat hallgattuk a Jó ebédhez szól a nóta című műsort. Amikor leültünk borozgatni, azért csak-csak előkerült egy-egy magyar nóta, és azok közül is a nagy kedvence az Akácos út.
0: Kedves hallgatóink, csendüljön fel idősebb Kalmár Tibor leghíresebb nótája, az Akácos út, a 2023-as év magyar nótája. Most a 2023. december 21-én a Magyar Zeneházában rendezett Dankó Gálán készült felvételt hallhatják. Az előadó a magyar nóta egyik kiemelkedő művésze, a 2023-as Dankó Rádió életműdíjával kitüntetett Bokor János, akit ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kísér. Az Akácos út után egy vidám, tüzes, friss csárdás következik. A Jó a lány, szép a lány, a magyar nóta derűs, életigenlő világát idézzük meg, ahol a fiatalság, a szerelem és a jó kedv találkozik. Az előadó Dócs Péter, Tordai Zoltán és zenekara kíséretével.

Ce vor gotele țigani, mec solitari.

ne hallja senki más. Azóta rég másasszonya lett,

Info Rádió. Székesfehérváron FM 100,8. A Magyar Zene Rádiója.

0: fosforgen. Akkor aztán szintjeinket rakásra, hogy a mély rajta van ott a párta. Jó a lány, szép a lány, ejte néha harabós fosforgen.
1: Kedves hallgatóink, tartsanak velünk a folytatásban is. Hamarosan Horváth Pistát hallgatjuk. Horváth Pista neve máig fogalom a magyar nóta és a cigánydalok kedvelői körében. A tiszakeszi születésű művész országos ismertséget szerzett, amikor 1968-ban a Nyílik a Rózsa televíziós tehetségkutató közönségdíjasa lett. Különleges hangja, közvetlen előadásmódja és felejthetetlen dalai generáció kedvencévé tették. A közönség különösen a Hey Rigó Rigó című dal révén zárta szívébe, amely életművének legismertebb felvétele lett. Pályafutása során rendszeresen szerepelt a magyar nóta kiválóságaival, többek között Bangó Margittal és Kovács Apollóniával, miközben közel 70 hanglemezt jelentetett meg. Felvételei több millió példányban találtak gazdára, ami kiemelkedő népszerűségét bizonyítja. Ezen a hétvégén születésének 85. évfordulója alkalmából emlékezünk rá. Most egy különleges archív felvétel következik. Részlet egy 1988-as beszélgetésből a Magyar Rádió készítette a Jókai Klubban, Horváth Pista pályájának 20 éves jubileumi ünnepségén.
2: A Csavargyár utcai munkásszállással laktam, illetve a csőszerelő vállalatnál dolgoztam, és ott volt munkásszállás, én ott 10 évig laktam, és egy alkalommal Boros Jolán jött műsort adni, ő egy kicsit késett, én meg énekeltem. És megérkezett a művésznő, én abba hagytam az éneklést, azt mondta a művésznő, tessék csak énekelni, tessék, majd várom magát az öltözőbe, azt hittem, hogy valami bajt csináltam. Azt mondta nekem, ilyen embernek nem szabad elvészni egy munkásszálláson, akiből talán énekes is lehet. Ne tessék mondom velem viccelődni. Na kisfiam, én szerzek neked egy korepetitort, egy hangképző tanárt, ahol te szorgalmasan fogsz járni dolgozni. El is jártam. 3 hónapig jártam Posszert Emilia és Morvai Károly zeneszerző, akinek a kedves dalát is éneklem. Önáll akkor repetáltam.
1: Kedves hallgatóink, ezen a tematikus hétvégén szeretettel emlékezünk a magyar nóta és a cigánydal egyik felejthetetlen előadó művészére, Horváth Istvánra, vagy ahogyan a közönség leginkább ismerte és szerette, Horváth Pistára. Dalai és felvételei ma is élnek közöttünk, őrizve kivételes előadó művészetének emlékét. Horváth Pista éneklésében mindig ott volt az élet szeretete, a magyar népi hagyományok tisztelete és az a különleges előadói erő, amely minden hallgatót magával ragadott. Most egy hangulatos, képekben gazdag nóta következik, amely egy régi falusi világot idéz meg, ahol a jóslás, a babona és az emberi kíváncsiság sajátos színekkel gazdagította a mindennapokat. Cigányasszony kártyát vet a faluba, Horváth Pista énekel.

0: családunk nótáit hallják. Ezen az estén azoknak a dallamoknak adunk otthont, amelyek generációkon átívelve őrzik családjaink emlékeit, örömeit és történeteit. Olyan nóták csendülnek fel, amelyeket szüleinktől, nagyszüleinktől örököltünk, és amelyek ma is képesek összekötni bennünket szeretteinkkel és gyökereinkkel. A folytatásban debreceni hallgatón Kohut Margitka mesél nótás dalos világáról, a családjától örökölt dalairól.
1: A nótás dalos kedv, ez gyermekkoromtól ered. 4 éves korom óta én benne voltam a mulatozásokban, a családi ünnepségekben, és szépen végig kísért engem. És 2012. december óta állandó tagja vagyunk itthon a Tankó családnak. És mindig hallgatjuk. 3 rádió van a telkünkön, amerre megyek, mindenütt hallgatom.
0: Hogyan határozza meg az önök mindennapjait a Tankó rádió és a legkedvesebb nóták?
1: Reggel, ahogy felkerülünk, mi már bekapcsoljuk, és ahogy meghalljuk a nótát, nekünk jó kedvünk lesz. Amerre megyünk, mondom, mindenütt hallgatjuk, és minden egyes nótát már megismertünk, a férjem is megismert, és Tudorásza is, aki nem ismerte ezelőtt jó néhány évvel még. Más közegben nőtt fel, mást hallgattak, és ugye mióta együtt vagyunk, megszerettettem vele a magyar nótát. Ez úgy kezdődött, hogy megismerkedésünk után elmentünk egy szépasszony völgyi borozóba. Ott húzta a cigányzenekar. Egy 20 fős fiatal társaság, egyetemisták voltak. Olyan szépen mulattak, és mondom, hogy oda mehetünk közéjük. És azok a fiatalok minden nótát ismertek, és akkor mondom a férjemnek, mondom, nézd meg! Ilyen fiatalok, 20 évesek voltak, és így ismerik minden nótát, és valahol ott szerette meg, mert annyira tetszett neki ez a csapat, olyan gyönyörűen énekeltek, és meghallgatta a szöveget, ami nagyon-nagyon lényeg egy szép nótánál, hogy miről szól. Például a piros rózsák beszélgetnek. Hát annak milyen gyönyörű szövege van. Mindig kérem ezeket a mai fiatalokat, hallgassátok meg, hogy miről szól.
0: Vannak-e még ilyen kedvencek, amelyek akár közös kedvenc a férjével együtt?
1: Hát a lakodalom van a mi utcánkban, meg vegyesen, andalgó, csárdás vagy hallgató, nekünk különben most már szinte mindegy, hogy mit hallgatunk, csak hallgassuk, mert szerettünk mindent, ezt tanulta meg ott legelőször.
0: Kedves hallgatóink, a magyar nóta egyik legszebb sajátossága, hogy a természet képeink keresztül tud mesélni az emberi érzésekről. A rózsa a szerelem, a hűség és a remény jelképe, ezért nem véletlen, hogy oly sok nótában kap főszerepet. Most Rigó Mónika előadásában hallhat a Piros Rózsák Beszélgetnek című hallgatót, ifja Bergi Béla és zenekara kíséretével egy 2021-ben készült felvételről. Ezt követően pedig vidám lakodalmi hangulat költözik műsorunkba. Melis György énekli a Lakodalom van a mi utcánkban című csárdást. Tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, kalandozzunk együtt a családi nóták a magyar dallamok gazdag világában. A folytatásban Szóka Júlia operett primadonna énekművész van legkedvesebb magyar nótájáról, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán szerzett énekművészi diplomát 1988-ban, majd a Fővárosi Operett Színház meghatározó művészeként számos emlékezetes alakítással gazdagította a magyar zenés színjátszást. Most pedig hallgassuk szeretettel Szóka Júliát, aki felidézi azt a magyar nótát, amely különösen közel áll a szívéhez.
1: Szóka Júlia vagyok, énekművész, zenepedagógus. A mi családunkban mindenki nagyon imádta a nótát, együtt énekelt a család szinte. Az édesapám kedvenc dala a Maros menti fenyveserdő aljában, miután Fenyőfön született, és hát ezt nagyon szerette, ezt a nótát.
0: Kedves hallgatóink, a magyar nóta világában minden dallam egy történetet őriz, emlékeket, tájakat, emberi sorsokat és érzéseket. Vannak nóták, amelyek a szülőföld szépségét idézik, mások pedig az életörömöt, a büszkeséget és a magyarság szeretetét éneklik meg. Most egy gyönyörű hallgatóval indulunk a Maros mente fenyvesei közé. Benedekfi Katalin énekel Balázs József és zenekarának kísére. Ezt követően pedig Szóka Júlia énekli a temperamentumos csárdást, Rózsabokorban jöttem a világra, egy dal, amely derűvel, büszkeséggel és életigenléssel szól hozzánk itt a Dankó Rádióban.

Kedves hallgatóink, hamarosan 20 óra műsorunk végéhez érkeztünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak a magyar nóták és örökzöld dallamok világában, ahol a muzsika nem csak szórakoztat, hanem emlékeket idéz, családi történeteket őriz, és összeköti a múltat a jelennel. 20 óráig ifjabb Déki Lakatos Sándor és zenekara muzsikál, lassú csárdás csendül fel. A családunk nótáival legközelebb holnap vasárnap este várom Önöket,

0: σίσορα ή αλλού. Σίσκου τη σίβνα ξύβεσεν. Ο Ντόγκου Ράδιο Κιβάν Σάγνισορα.
1: Νίβνο ψηλετή να πάζα σάγι φορτουλού. Mind mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánságműsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Nyilván alkati kérdés is ez, hogy nagyon nehéz velem dolgozni, mert van egyfajta elképzelésem, és nem vagyok hajlandó mindent megcsinálni.
3: Szerintem csak maximalista vagy, nem?
2: Ez egy szép szó, de mondjuk, hogy igen, az élet csak egy vicc, elmúlik, mint a sicc, az egész csak egy szó, de szórakoztató. Most idéztem magamtól elnézést ezért, de úgy érzem, hogy ebben nagyon sűrítve benne van minden, ami az életnek az értelme.
4: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Mediaklikken és a Közmédia YouTube csatornáján.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan kedd éjfélig tart. A vörös kód idején a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat. Megérkezett Genfbe az amerikai delegáció, hogy kidolgozza az Iránnal való tárgyalások technikai részleteit. Az Egyesült Államok és Irán között a héten aláírt egyetértési nyilatkozat értelmében 60 napos tárgyalási időszak kezdődött, ami hosszú távú békemegállapodást céloz, és az iráni atomprogram lezárásának gyakorlati részleteiről szól. 14. Leó pápa az észak-olaszországi Lombardia régióban tett apostoli látogatást. Az egyházfő páviában az onkológiai központ munkatársait, betegeit és hozzátartozóikat üdvözölte, majd a páviai domban gyerekekkel és a dél-amerikai bevándorló közösség tagjaival találkozott. Jövő hétvégén a pápa a földközi tengeri Lampedusa sziget

0: térre látogat, amely az egyik legfontosabb érkezési helye az észak-afrikai menedékkérőknek. 14. Leó többször is emlékeztetett azoknak a bevándorlóknak a tragédiájára, akik a földközi-tengeri veszélyes átkelés során életüket veszítették. A meggyőződésre, hűségre és hazaszeretetre épülő politikai közösségek megmaradnak, ezt mondta Orbán Viktor Bécsben az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen. A Fidesz elnöke kiemelte, Európa szerte erősödnek a hazafias pártok, európaiak milliói fordulnak azon politikai erők felé, amelyek megvédik a nemzeteket, a határokat, a családokat és a békét. Sulyog Tamás jogi eszközök alkalmazásával is ellenáll az eltávolítására irányuló erőfeszítéseknek, erről a Politico című brüsszeli hírportálnak adott interjúban beszélt a köztársasági elnök. Az államfő szavai szerint azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalom megosztást. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve akár több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, és szükség esetén ezt a kapacitást többszörösére tudják növelni. Mától a nyári főszezoni menetrend érvényes a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz. Kétszer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, és sűrűbben indulnak a volánbuszok is a Balatonhoz, illetve a tó környékén. Már lehet jegyet venni az idei Margó nyári irodalmi fesztiválra. A rendezvény augusztus 13-a és 15-e között dedikálásokkal, beszélgetésekkel, színpadi és zenei programokkal várja a közönséget a Káli medencében. Lesz meseterápiás program, irodalomterápiás foglalkozás és vezetett kerékpártúra, és gyerekprogramokkal is készülnek a szervezők. A bérletek és napi jegyek a tixa.hu és a margofest.hu oldalakon érhetők el. A sok napsütés mellett holnap többfelé és több hullámban várható zápor, zivatar, néhol jégeső felhőszakadás is kialakulhat, egy-egy zivatart erős viharos széllökések kísérhetnek, éjszaka 16-21, napközben 31-37 fok várható. 20 óra múlt 4 perccel.
1: Táncházban. Talponávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
2: Jó estét kívánok! Ma egy zenekar felvételeit hallhatják Táncházban című műsorunkban, méghozzá a Kalász Máté vezette Kalász bandájét. Az ő felvételei közül is egy koncertfilm részleteit, mely 2023-ban Hajdú Szabolcs rendezésében készült. A filmet a Kobu című hely jegyzi, címe Mezőségről. Ahogy Kalász Máté, a zenekar egyik prímása írja, itt kedvenc tájegységünkről muzsikálunk, ebben a zenében érezzük leginkább otthon magunkat. A koncertfelvétel szépsége, hogy mindössze egy rögzítésre van lehetőségünk, nincs mód újrajátszásra vagy cserére, ezért abban a pillanatban éljük meg a jelent, nem ollózzuk össze a jobban sikerült részeket. Tehát következzenek a Kalász Banda Mezőségről című koncertfilmjének muzsikái, Magyar Palackai Katona kísérő Kalász Máté, Halmos Attila, Kaszap Attila, Fekete Antal Puma, Köncei Bálint és Molnár Péter előadásában.

Erdőszombattel ki muzsika következik a Kalászbanda előadásában, Táncházban című műsorunkban 2023-as koncertfilmjük részletei, a Hajdú Szabolcs rendezte film címe Mezőségről.

Egy újabb hosszú zenei folyamat következik a Kalászbandától Táncházban című műsorunkban, Széki dallamok. Az énekesek Kalász Máté és Halmos Attila.

Kedves hallgatóink, Táncházban című műsorunkban hallották már a Kalász Banda tagját, Kaszap Attilát szaxofonon játszani például az Erdőszombattelki összeállításban. Táncházban című műsorunk utolsó felvételén is megszólal a hangszer, de most kalotaszegi mérai dallamokat fúj Kaszap Attila, a Kalász Banda tagja. Ez a felvétel már nem a Mezőségről című koncertfilm részlete, hanem a zenekar 2021-ben megjelent Mozgásban című albumának egyik összeállítása. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
1: Marisa felvétele Portugáliából indítja a Népek dalait, világzenei magazinunkat itt a Dankó Rádióban. Jó estét kívánok mindannyiuknak! Nem sokára 5 magyar világzenét játszunk az elmúlt 5 esztendőből. Itt lesznek az Etnorom, a Makán, Csík János és a Mezzo, Csinszka, valamint a Zűrös Banda. És megyünk Szerbiába is, hiszen a fókuszban a héten Szerbia van. Érdemes tehát velünk maradni ebben az órában is. Jön tehát Marisa, aki Vomex életműdíjat kapott 2014-ben, gyönyörű hangú portugál fado énekesnő. Az ő felvételével indítjuk tehát a népek dalait. Tartsanak velünk a Dankó Rádióval, benne pedig a világzenei magazinnal.

népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Népek Dalait, világzenei magazinunkat hallgatják. Egy válogatás jön most, az elmúlt 5 esztendőből érkezik 5 magyar világzene. Az Etnorommal indulunk, az együttest 2005-ben alapította Balog József és Künzler Ágnes, a Kajiág korábbi szólóénekes párja. Olyan roma muzsikusokkal, akik gyerekkoruk óta a zene közelében élnek. Az Etnorom hangzásában egyszerre van jelen az autentikus roma ének ereje, és az a nyitottság, amely magyar, balkáni, szerb, román, orosz, török, spanyol és arab gyökerű dalokat is új formába rendez. A zenekar koncertjei nem pusztán egymás mellé kerülnek, ezek a hagyományok, inkább egy nagyobb roma zenei térkép rajzolódik ki belőlük. Ők jönnek tehát elsőként az Etnorom, Nehéz a születés, aztán a Makám, jön Csík János és a Mezzo, valamint az Annyi mindent című felvétel. Itt lesz Csinszka és a Hibrid című dal, és a válogatás legvégén a Zűrös Banda érkezik egy olyan felvétellel, amelyben Basis Branka is közreműködik, természetesen énekel. Az ő hangját is hallhatjuk tehát. Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Népek Dalai, világzenei magazinunk. Tartsanak velünk!

Itt a Dankó Rádió, a héten a fókuszban Szerbia. Belgrádhoz közeledve ne várjuk, hogy a táj hirtelen mediterránba forduljon. A délszláv világváros semmihez sem hasonlítható hangulata ejt majd Rabul. Belgrád igazából a vad Balkán egyik elővárosa, mert úgy is írnak róla, hogy túl kevés ideig volt ott középkor, túl sokáig állomásoztak ott a törökök, túl messze volt, hogy a századforduló megérintse, túl sokszor rombolták le, és túl kevés szorult a nagy szerb tiítói ízlésbe, hogy bármi maradandót alkosson. Nyilván nem segített a NATO bombázás sem, bár érdekes módon ennek máig megőrzett nyomai Európában egyedülálló üdítő színfoltjai a városnak. Stratégiai szempontból remek helyen fekszik a történelem során a nándorfehérvári vár a magyarok, az osztrákok és a törökök számára is különleges fontossággal bírt. Számunkra az 1456-os nándorfehérvári győzelem a legfontosabb, a diadalra azonban ma már csak a szerb-magyar felirattal ellátott Hunyadi János emlékkő hívja fel a figyelmet. A vár védői akkor még meg tudták állítani a törököket, de később már nem. A város közel 350 évig egészen 1867-ig volt török uralom alatt. A várból, amelyet a belgrádiak Kalemegdán erődnek hívnak, már a szinte csak a falak maradtak. A felső várból gyönyörű a panoráma, a szélesen hömpölygő Duna körülöleli az erdőkkel borított nagy Hádi-szigetet, és ahogy mondják, itt esik szerelembe a Száva is a Dunával. A babona szerint, amikor ideér a látogató, le kell hunni a szemét és kívánni valamit, mert az biztosan teljesül. A következő zenét biztosan teljesítjük. És nézzem, egy Gyurisics felvételét játsszuk, tehát Szerbiából természetesen, itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei magazinunkat. A hamarosan érkező Lady Mazury egy angol népzenei trió, amelynek minden egyes tagja ismert a brit folk zenei szintéren. Hannah James énekes zongorista, Hazel Askew hárfás és Rowan Rigans hegedűs banjós. Küldetésük, hogy feltárják az Angliában majdnem kihalt, de Skandináviában és Európa más részein még mindig népszerű dallam éneklés hagyományait, ahogy ők fogalmaznak, a hangok hangszerként való használatát. Mindezek mellett szeretnék dalaikkal kommentálni a körülöttük zajló eseményeket, reagálni a társadalmunkat izgató kérdésekre. Így gyűjtöttek már pénzt a nők elleni erőszak megszüntetéséért, valamint kampányt folytattak az iskolai párkapcsolati oktatás javításáért is. Nem csak ők adnak másoknak, a szakma is érzékeltette, hogy megkedvelte őket, hiszen már 2 BBC Folk Awardra jelölték a bandát, a legjobb album és a legjobb hagyományos dal kategóriában. Egy megkapó dal jön most tőlük, amely kiszakít bennünket a hétköznapok valóságából. A Lady Mazury muzsikál itt, a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. 10 óra van, tehát még 2 órán keresztül megszakítások nélkül jönnek a világzenék. Hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 22 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Jó estét kívánok a Dankó Rádióban. Folytatjuk a Népek Dalait világzenei magazinunkat. Hamarosan 5 magyar világzene jön az elmúlt 5 esztendőből. Egy gyönyörű hangú és gyönyörű hölgy 2017-ben végzett a Zeneakadémián népi ének előadó művész szakon. Úgy hívják, hogy Fekete Bori, ő is érkezik majd Torres Danival. Kiskece lányom, ők indítják majd a sort. Az elmúlt 5 esztendőből válogatunk tehát 5 magyar világzenét. Mély Bahár, Karaván Família, a Hunklorik, valamint Méri Rebeka is itt lesz velünk. Goran Bregovic jön majd Szerbiából, hiszen a fókuszban a héten Szerbia van, ide is ellátogatunk tehát az óra folyamán. Tartsanak velünk a Dankó Rádióval, benne pedig a Népek Dalaival, világzenei válogatásunkkal.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Ez itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. Az elmúlt 5 esztendőből jön most 5 magyar világzene. Elsőként Fekete Bori és Torres Dani jönnek, Kis kece lányom. Fekete Bori 2017-ben végzett egyébként a Zeneakadémián népi ének előadó művész szakon. 2018-ban szóló lemeze jelent meg, 2020-ban pedig Junior Prima díjat kapott. Mégis úgy beszél a hagyományról, mint folyamatos tanulásról. A gyakorlás, a hangképzés, az új dalok és új stílusok keresése nála nem külön feladat, hanem az énekesi lét természetes része. A Kis kece lányom a nem sokára hallható dal Torres Danival készült, és ez a nyitottság hallatszik rajta. A népdal lassabb, sötétebb árnyalatot kap, miközben Fekete Bori különböző hangszínei új rétegeket rajzolnak a jól ismert dallam köré. Most ezt a felvételt hallgatjuk meg mindjárt. Torres Dani, Fekete Bori, Kis kece lányom, és folytatjuk természetesen magyar zenékkel. Az elmúlt 5 esztendőből jön majd a Mély Bahár, a Karaván Familia, a Hunklorik és Méri Rebeka is a következő percekben, itt a Dankó Rádióban. Ez a Népek Dalai, világzenei magazinunk.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

Ez a Dankó Rádió. A héten Szerbiába látogatunk. Belgrád belvárosának szociál díszletei között igazi mediterrán hangulat uralkodik. A sétáló utcák, a kávézók, a teraszok éjjel-nappal tele vannak. A Váci utcára emlékeztető Nyezsa Mihajlán és a környező tereken azonban nem turisták korzoznak, hanem a helyiek. Egy szimpla csütörtök délután is ráérősen beszélgetnek egy kávé vagy egy sör mellett. A belgrádiak áprilistól októberig leginkább kint az utcákon, tereken, parkokban élik életüket. Este érdemes ellátogatni a Belgrád Bohém negyedének tartott Skadarliába, ami a párizsi latin negyedhez hasonlít. A macskaköves utcákon kis vendéglők sórakoznak egymás mellett teraszokkal és élőzenével. Mindegyik vendéglőnek saját zenekara van, aki hol bent, hol kint az utcán játssza a hagyományos szerb muzsikát. Van, hogy egyszerre 3-4 irányból is hallhatjuk a zenét, ami a végére igazi hangzavarrá alakul. A következőkben nem így folytatjuk, hanem természetesen kitűnő szerb zenével. Goran Bregovic muzsikája jön már is a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó rádióban

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat egy 83-as születésű brazil énekessel, dalszerzővel megyünk tovább. Husso Passapusso családjában nem volt zenész felmenő kötődése, onnan jött, hogy egy időben eladóként dolgozott egy bakelit lemezboltban. Husso 2008-ban kezdte pályafutását a Baiana System zenekaron belül, majd néhány évre rá szóló karrierjét is beindította. Most arról a lemezükről következik egy dal, amelyet a zenészek a világjárvány idején egymástól távol vettek fel. De ez semmiben nem akadályozta őket. Olyan brazil afrobeat dalokat raktak össze, amelyek lüktetése, energiája a Cool and the Gang dalaihoz hasonlítható. Jön tehát Husso Passapusso a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

0: Még egy órán keresztül szólnak a világzenék itt a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. 11 óra van, hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Folytatjuk a Dankó Rádióban a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Jó estét kívánok mindannyiuknak, rengeteg magyar világzene ebben az órában is. Egy budapesti ska zenekar, amely 2003-ban alakult, indítja majd azt a válogatást, amelyben az elmúlt 5 esztendőből jön majd 5 magyar világzene. Szerintem kitalálták már, a Pazóról van szó, a Pannonia All-Star Ska Orchestra zenekarról. Ők is jönnek, aztán egy magyar-lengyel együttműködés, a Haldamás és a Hulajdusa felvétele. Aztán szintén egy együttműködés, a Babra és a Megica jönnek majd, utána pedig 2 hölgy, az FMR és a Szabó Balázs bandája is itt lesz velünk az óra folyamán. Szerbiába is megyünk, hiszen a fókuszban szomszédos országunk van. Bilja Kristić és a Bistrik Orchestra felvételét fogjuk meghallgatni majd Szerbiából. Tartsanak velünk a Dankó Rádióval, benne pedig a népek dalaival, világzenei válogatásunkkal.

Itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai világzenei válogatásunk szól. Az elmúlt 5 esztendőből érkezik most 5 magyar világzene. Elsőként a Puzzle jön, a budapesti ska zenekar ugye 2003-ban alakult több korábbi formáció tagjaiból, majd hamar a magyar ska reggi közeg egyik meghatározó szereplője lett. Zenéjük alapját a tradicionális ska adja, de természetesen kapcsolódik hozzá a dancehall, a reggae és a dub világa, időnként pedig magyar népzenei és jazzes elemek is megjelennek benne. A csapat egyébként a hazai fesztiválok mellett Európa számos országában is fellépett, közben pedig külföldi ska és reggae előadókat is Magyarországra invitál. Jön tehát a Puzzle, a Pannonia All-Star Ska Orchestra és a We Feel So Fine című dal. Utána egy lengyel-magyar együttműködés, Haldamás és Hulajdusa, Sír a kisgalambom, jön a Babra és a Megica, szintén egy magyar-lengyel együttműködés. Utána pedig az FMR felvételét hallgatjuk. A sor végén pedig Szabó Balázs bandája jön, Hadd legyek című fantasztikus felvételükkel. Tartsanak tehát velünk a Dankó Rádióval, benne pedig a népek dalaival, világzenei válogatásunkkal.

népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazin.

Ez a Dankó Rádió. A héten Szerbiába látogatunk, a fővárosának talán legmenőbb része az Adaciganlia. Ez tulajdonképpen egy félsziget, amelyet a Száva és a Szávából kialakított mesterséges tó vesz körül. A tó homokos és apró kavicsos partján napágyak, napernyők sórakoznak, és igazi beach hangulat van. Nyáron naponta 100 000-en is megfordulnak itt. Nem véletlenül hívják a tó környékét Belgrád tengerének. Kicsit olyan egyébként, mint Budapesten a római part, csak sokkal nagyobb. Maga a tó 4 km hosszú és 200 méter széles. Aki akarja, körbe is biciklizheti, mert végig van kerékpárút. A part tele van éttermekkel, kávézókkal, teraszokkal. Nem csak fürdeni, de vízisízni és szörfözni is lehet. És ami külön jó, a félsziget maga megmaradt olyannak, amilyen volt, ma is sűrű ártéri erdő borítja. Itt a Dankó Rádióban Bélya Krisztics felvételével folytatjuk, természetesen Szerbiából a népek dalait, világzenei műsorunkat hallgatják.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Ismét friss világzenével folytatjuk. Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Népek Dalai világzenei magazinunk. Koreai zene jön most, új hangok Dél-Koreából. A Black String 4-ese egyedülálló zenei nyelvet alkot a koreai hagyományos zene, jazz és ingyenes improvizáció alapján. Rendkívüli rejtélyes zene ez, amelyről egy olyan azt írták, felszívja a csendet és megragadja az érzékeket. A csapat eredeti koreai hangszereket is használ, ilyen például a komungó, ami egy hagyományos koreai húros hangszer, de használnak az általunk is ismert citerához nagyon hasonlatos helyi hangszert is. A 2011 óta létező dél-koreai zenekar 2019-es lemezéről következik most a nyitódal, egy instrumentális felvétel. A Black String játszik tehát Dél-Koreából, a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Tankórádió világzenei magazinja.

Hamarosan éjfél, közeledünk mi is műsorunk végéhez a Dankó Rádióban, a Népek Dalai Világzenei Magazin szólt. Reméljük, hogy az elmúlt órákban bemutatott dallamok elvarázsolták önöket és gazdagították az estéjüket. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt fedeztük fel a világ különböző zenei kincseit. Szabó Tamás volt a zenei szerkesztő, a szerkesztő műsorvezető pedig Popovics László. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, pihenjenek jól, és találkozunk holnap este 9 órától ismét itt a Dankó Rádióban. Ez volt át.

zene rádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Csak a szemed, mint az én, piros ajkad, csuda szép galambom. Cifra bodros a ruhád, a kapuba várok rád, galambom. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz. De ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet, galambom. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz. De ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet, galambom. Megmaradt az eszem is.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A Magyar Zene Rádióját hallják, ez pedig benne most kezdődő 20 csak prímásunk. A következő 1 órában is tartsanak velünk, hogyha tehetik. Hull a levél a virágról. Egressy Béni megzenésített Petőfi Sándor versével kezdünk, valamint Smidélius Évával és Toki Balogernő zenekarával. Ezt követően Cserkuti Sándor és Németh Gyula andalgója hallható, Rózsafa bólogat a kert közepén. Lendvai Csócsi József együttese majd Bangó Marikának játszik. És természetesen Önöknek, ha tehetik, tartsanak velünk!

A Noszti fiú esete Tóth Marival című filmből halljuk Fényes Szabolcs és Harmat Imre Helyri Pityom című szerzeményét nem sokára Ferenczi György és Ifjabb Sárközi Lajos zenekarának előadásában. 2024. december 9-én a Dankó Rádió Gála műsorán a Magyar Zeneházában készítettük a felvételt. Előtte Haragszom a töködre, Kós János dalol, akinek már is Ifjabb Sánta Ferenc zenekara muzsikál.

Megkérdeztem egy virágtól, sárgul már a kukoricaszár és villámcsárdás. Ezek a dalok következnek, és közös bennük, hogy egy-egy dankóklubos felvételről hallhatjuk őket. Szalay Antal zenekara játsza majd a villámcsárdást. Szalay Antal 2025-ben átvehette a Dankó Rádió cigányzenei díját. Cserszeg Tomai felvételünkről 2018-ból halljuk majd őket. Tegzegerber Miklós és Kunéri Kálmán csárdását Kalina Enikő énekli. Sándor Dezső zenekara muzsikált a művésznőnek 2017. május 22-én, amikor a Mányi Ady Endre művelődési házban vendégeskedtünk. De előtte Siófokról hozunk önöknek egy dalt, a Kálmán Imre szabadtéri színpadról. Megkérdeztem egy virágtól Szent Irmai Elemér dalát, Tordai Zoltáné zenekara kíséretével. Már is Budai Beatrix énekli.

Ez volt az Árad a Duna vize, Kerti Zsigmond Lajos és Heródek Sándorné csárdása, Szász Kati és Baranyai István zenekarának tolmácsolásában. Önöknél továbbra is a Dankó Rádió szól, ez pedig benne Hús csak prémás című műsorunk, amelynek már a felénél járunk. Táncba hív a nóta engem. Hamarosan Szántó Ferenc és Deák Rózsa frissét énekelhetjük Gergely Annával, majd Albert István zenekara játszik hozzá nekünk. Az év magyar nótája szavazásunkon 2023-ban bronzérmes lett Burka Sándor és Babusa Miklós Halljátok cigányok című csárdása. Ezt a dalt nem sokára Gá Gabriellától és Jónás Mátyás zenekarától halljuk. Véres Ferenc énekli Huber Gyula és Maros Halmi Gyula andalgóját, a Csendesen csak csendesen címűt 1980-ból. De előtte még hallgassuk meg Magyar Imre és Kodai László hallgatóját, Vallomásra küldöm a szívemet. Érkezik Hajnal Nikolett, Hankó József zenekarának társaságában.

Még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány. Dankó Pista és Pósa Lajos csárdása szól pillanatokon belül, Nyári Lászlónak Miskolci Balogh Zoltán zenekara muzsikál. Aztán Farkas Zsolt elénekli Boka Károly és Heródek Sándorné frissét, Csit csak rózsám. Ezen a felvételen majd a Száztagú Cigányzenekar kamarazenekara muzsikál. Bangó Jánosék pedig az Ámol friss csárdást játsszák el nekünk a Dankó Rádió Jó ebédhez szól a Nóta című műsorából.

0: kedvem, karkantyunk peng, a szoknya lebben, perdő, fordulj, baromba várom, ezt a csuda csárdás, rogyásig járom.
1: Ez is a Dankó Rádió.

hallgató, Andalgó, Csárdás és Friss következik. A Friss a Csendula Nóta című dal lesz, Kéler Béla és Adorján Sándor szerzeménye. Rák Katinak majd ifjabb Berki Béla zenekara muzsikál a Duna Televízió egyik felvételéről. Hopper Ezső és Móra István Lakodalom van a mi utcánkban című dalát Bojtor Imre énekli. Benedekfi Kataliné az Andalgó, Látod édesanyám, miért szültél a világra. Baranya István és zenekara muzsikál majd hozzá, de előtte 1972-ből Puskás Sándor és Miskolci Balogh János zenekarának előadásában hangozzék el ifjabb Magyar Imre és Baja Mihály közös dala, Hogy is veled nélek.

Most kezdődik a tánc, és ezzel folytatódik Húscsak Prímásunk hamarosan. Kubányi György Dalát-szigeti Eszter énekli, és Lakatos Miklós zenekara játsza el. Hevesi József és Egerszegi Géza csárdását is meghallgathatjuk. Ez a Verpeléti Akácos című dal lesz Pék László tolmácsolásában. Azután, hogy elhangozna László Imre és Takács Sándor hallgatója, megkértem egy piros rózsa ágat. Ifjabb Berki Béla és zenekara már is muzsikál, Fényes György lesz, aki énekel nekünk.

bacsinek szerelem, nincs se banná semmi sem a világon. Amikor a csókjait ég a számon, egyik után a másikat kívánom. Páros élet szerelem, nincs se banná semmi sem a világon.

Mikor engem besoroztak. Dóci József dalával búcsúzom Önöktől a mai húscsak prímás végén. A nótát Jónás Géza zenekara játssza el nekünk, a prímás az együttes élén Miskolci Balogh Zoltán lesz. Köszönöm valamennyi kollégám nevében, hogy velünk tartottak, reméljük, hogy kellemesen töltötték idejüket a Dankó Rádiót hallgatva. Maradjanak a folytatásban is, ha tehetik, további szép napot kívánok. Morvai Noémit hallották, viszont